Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatban. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Disney Radio Show-on, a Disco Sheet-ben Cookie is játszotta, és ott megnéztem a top comment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írták, hogy jó, hogy lájkoltam, és valaki írta, hogy el kellett fütyülni a Shazamnak vagy

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift például, akinek a múlt heti esküvője óta még mindig ilyen kis bulvár bombák felrobbannak. Hát szerintem a legcsodálatosabb pillanat az lehetett, amikor Paul McCartney fellépett. Elképesztő, hogy ő is ott volt, nem? Egy igazi élő legenda. És előadta az I Wanna Hold Your Hand dalt, aminek az a különlegessége, hogy McCartney több mint 60 éve nem játszotta ezt a dalt élőben. A 84 éves legenda és a 36 éves popkirálynő nagyon régóta jó barátok. Ez az Opelite.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Joe Cory barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Amerikai vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joe Corynak, most Gelentisztel és Izzy Bizuval dolgozott együtt.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy...
1: Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például egy Z-generációs német énekesnő dalszerző, és az a dal, amit ha egyszer meghalunk, tuti, hogy egész nap ezt fogjuk dúdolni. Loi, Get Lucky! Ezt már bekészítettem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezítláb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezítláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és öt olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger megy. You shot me, then you pop, and I'm like, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na, ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzá. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Népszerű a nyári diákmunkaprogram, nyíregyházi atléták az EB-n, csak nem 900-an futottak a tokai éjszakában. Demeter Dia vagyok. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán, több mint 400 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, az óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes, nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Két nyíregyházi atléta is ott lesz az U18-as Európa-bajnokságon, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. A Magyar Atlétikai Szövetség kijelölte az EB-re utazó magyar válogatottat, és a keretbe két helyi sportoló is bekerült. Kovács Lili Anita 200 méteren, valamint a svéd váltó tagjaként képviseli Magyarországot, Tilki Flóra pedig 400 méteren, illetve szintén a svéd váltó tagjaként áll rajthoz. A válogatottba azok a sportolók kerültek be, akik teljesítették az Európai Atlétikai Szövetség által meghatározott kvalifikációs szinteket. Az Európa-bajnokságot július 16-a és 19-e között rendezik Olaszországban. Ismét benépesül a Kródi Vigadó előtti sétány. Pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsonet gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúhús zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsonet csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakó Levente dirigálja, a belépés ingyenes. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csak nem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett, mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József gyakorló általános iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjairól, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és a határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhat. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égetőérzés enyhítésére.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Calvin Harris, Sam Smith és a Promises után két oldalát hozom, de jönnek Rádió 1-es DJ-k is, például Metzger Victoria, Nagybogi Miss Mood az Édennel. Apropó, DJ-k, Rádió 1, DJ Oti Buliára napközben lehet jegyeket nyerni Király Tamásnál, és Juhász Gergőnél az esti órában, ugye ez az augusztus 8-ai Óbudai Szigetes nagyrétes DJ Oti Buli. Hát szinte lehetetlen ide belépőt kapni, úgyhogy ezért is érdemes a Rádió 1-et hallgatni napközben.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezítláb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezítláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Egy másodperc múlva
1: neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz $5 millió, úgyhogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de
2: éred.
3: A 100 évet ő leéli, csak.
1: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: És egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat. Tehát, hogy nem a haragoddal az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100 év
2: Köben ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez 1 másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az 1 másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy 3 millió dollár, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, de, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az az 1 másodperc.
1: Nagyon jó, szerintem nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked 1 másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te 1 másodperc alatt keresel $5 millió. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
1: Laci azt mondja simán. De várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletekbe. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám nézzetek.
1: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyem.
2: Rám nézzetek, ez nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És 1 másodperc múlva dollármilliómos vagy.
2: Zsül, nekem kevesebb is elég lenne. Zsül, kapsz egy csellót.
1: A Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót, a pénzt kapod meg.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretem,
3: simán.
1: Hogy ilyen őszinte
3: hát
1: műsor
3: persze,
1: vagyunk.
3: Egy nap, vagy 1 másodperc múlva a vége.
1: 100 évet leéletsz vele
3: nem
1: egy szobában.
3: Nem fog rá emlékezni.
1: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
1: Szerintem zseni a kérdés. Azért, aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat megbevállal, nem tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom visszacserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de nem ez a kérdés. Tehát
2: de maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki
2: ez
3: nem is jobb lesz, egy másodperc
2: eltelik. Nem tudom összehasonlítani a kettőt.
1: Egy másodperc alatt ezt tőlik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
2: Ez egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 éves.
1: Na igen.
3: Ó, de vége, és elfelejti az egészet.
1: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leélet 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen, hogy van dupla pénz a két rokontra. Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs. Gyere, az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen, te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: dollárt. De elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet. Végig. Na, úgy vállalnád? Végig.
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye? Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába de lezárva egyedül.
2: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól kezdve egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: oké, de most tételezzük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
2: de
1: hogy...
2: tudod, de ez, attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék maga, tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsüle, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
4: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármillió mosoly.
3: Így van, és ennyi, neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a 100 évet. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem.
1: De akkor...
2: És hogy meg mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ez 3 millió vagy 5 millió dollár.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
2: De te meg tudod egy... magadról ezt, hogy te milyen ember
1: visszakapod
2: vagy.
1: Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc
2: hát
3: a szenvedésed.
2: Hát pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked nem. Egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalám.
3: Azt mondja a Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
1: na.
2: Mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értem annatok ez a semminek.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukbaszem, szia Feri! Látod azt ott?
3: Miért volt én?
1: Látod azt a piros Ferrari-t? Na,
3: köszi!
1: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy, hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de megérte.
1: Zseniális. Hát én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
2: Szerintem
1: még bele tudok annyira tekered.
2: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
1: Ebből még bele tudok elni. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál
3: én
1: semmit.
3: Én kettőt ültetnék be.
1: Bevinnéd.
3: Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
3: nem. Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
3: És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam, az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
1: közted, a te lelkedben
3: és
1: nem
3: akit betettél.
1: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na,
1: te,
3: de hát
1: te,
3: az
1: te
3: én,
1: hará, igen,
3: de
1: te
3: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek,
1: de
3: ugyanúgy,
1: nem.
3: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért. Bent
3: mennyit
1: volt.
3: Mondtál? 3-at? Akkor...
1: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
3: a
1: már
3: 3
1: nem
3: millió dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint? Van,
1: körülbelül, most igen. Lehet 5 millió dollár, ja. Lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összedrombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogyan tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, valamikor nincs pénzed, és a többi, ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
1: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogá, de amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De ez gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél?
3: Megy.
1: Párod, a párod.
2: Igen. Mikor jött vissza?
1: Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy
3: szobába.
2: De ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: De hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csuba szemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó.
1: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalod. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, jó, most mit szólnak, hallgatok, beraknád?
4: Persze. Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy szép kapcsolat,
1: érted? Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád. Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt, kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
1: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle
1: károsodás. Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci. De nem emlékszik
4: de nem,
1: rá.
4: Nem emlékszik
1: a legfőbb
4: neki,
1: érveket
4: neki
1: mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük. Anna. Gyere be.
1: Anna. Én tudom, mi a válasza. Én tudom, mit mond. Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. De én tudom.
2: Na, gyerünk.
5: Nem.
1: Igen,
5: nem.
1: Persze, tudtam, hogy ezt mondom.
5: Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, ismét útra kelnek a szűrőbuszok, több fejlesztés zajlik Nagyecseden. Demeter Dia vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelő irodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfélfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik a jármű, Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikó becslésen, diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehérgyarmat járás közösségi oldalán. Szociális bérlakások épülnek, és megújul a közösségi ház Nagyecseden, érje a Magyar Építők. A fejlesztés a TOP Plusz program keretén belül valósul meg. A projekt egyik elemeként a Kölcsey utca 17 szám alatti önkormányzati ingatlanban 3 önálló lakást alakítanak ki. Az ingatlan összesen 8 fő elhelyezésére lesz alkalmas. A másik elem pedig a Síp utcában található, korábban csillagpontként ismert közösségi ház átalakítása és bővítése. A munkák során a meglévő épületet felújítják, és 2 új épületrész is épül. Emellett 13 parkolóhelyet is kialakítanak a területen. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Juli, jó reggelt! Feri, jó reggelt! Ciao, ciao, hello, hello!
6: Semmi, szevasztok!
7: Mit néztél?
5: Az Indexen van egy összeállítása az EFOT-ról, a tegnapi ilyen EFOT-ról, és valahogy belekevertek engem, és egyszerűen megint nem értem, hogy hogy tudok.
8: Jó volt? Jól érezted magad?
5: Nem, hanem, hogy...
7: Meg ott se volt.
5: Hőálló megálló, a nosztalgia ekkor ért el a csúcspontját, a kivetítő megjelent a legendás sárga Viva TV logó, írja az Index. A színpad előtt egy tömegrész a hangos üdvrigalágásra reagált. Kisorsi, Kisó, a Miskovics Marci felkonferálta a blokkot. Ott voltál?
8: Ott
5: voltál. Magyar popzene meghatározó korszakát elevenítette fel. Színpadon egymást váltottak az előadók, akinek a videoklipét éveken át láthattuk a Viva TV műsoraim. Figyeld, várjál, semmi. Az akkor nagy népszerűségnek örvendő utcaembere típusú élő műsorokat, no meg ezt a korszakot itthon uraló Viva TV kékesárga logóját és a csatorna sztárjait is felvonultatták, még ha az imáron DJ Otigén színpadon orsolmos sebességben ezúttal nem tért vissza, csak azért, hogy megsértsen egy fesztiválot. Mi az, hogy megsértsen egy fesztiválozót? Rohadt sokat járok fesztiválokra, csak nem erre a típusra. Nagyon szeretem. Egyébként az EFOT-ot sokszor szerettem. Voltunk együtt a Vikivel sokszor. Mi az, hogy visszatérek és megsértsek egy fesztiválot? Megint miért kevernek ebbe bele, és miért van az, hogy beszólnak nekem valamit? Én voltam a kezdő műsorvezető, ahol még a Kisó, meg a Miskovics nem is élt.
6: Ez az.
5: Velünk indult a Zene TV. Nem voltam ott. Csengők az akkori nagy és őrön utca emberi típus élő műsorokat. Na meg ezt a korszakot. DJ Otigen címről ezután nem is tért vissza, csak azért, hogy megsértsen egy fesztiválozót.
8: Bár... nincs rólad kint egy kép, érted? Vagy nem
5: de
8: tudom.
5: Mikor sértettem meg fesztiválozót? A végig megállóztuk az összes fesztivált, mindenki küldött klipet, 500-szor forgattunk az EFOT-on. A mit tudom én milyen gólyabálok, hol sértettem én meg fesztiválozót?
7: Nem fesztiválozót, az utca emberét sértetted meg. Akármit csinálsz,
8: emlékezz vissza,
7: ez életed végéig kísérni fog. Ez még a sírodra is fel fogják vésni.
5: Igen.
7: Akármit csinálsz, csináltál az elmúlt 30 évben, mindent idézőjelbe tesz.
5: Ez nagyon jó. Utca embere típusú élő műsorokat. Ja, ez voltam én, akkor itt jövök. És akkor ez voltam a megálló, ahol én megsértettem az utca emberét.
7: Liliról nem volt? Megálló. Egyetlen szó sem? Semmi? Nem. Valahol nem került ő sem?
5: Hihetetlen, hogy van egy cikk az 50 éves EFOT-ról, érted? Aztán elolvasom, és az van, hogy mindenki nagyon jó arc, mindenki nagyon jó fej, de ez a sebesség, ez megint nem jött vissza, hogy sértegesse a fesztiválozókat.
7: Nincs is itt, és még senkit nem is sérteget.
5: Nem is értem komolyan. Na mindegy, gyerekek, de nagy buli lehetett. Jó volt?
8: Nagyon jó volt ez a kis 50-es összefoglaló. Én a végéig nem maradtam, mert ezt jeleztem, hogy öreg a Feri bácsi ezt már nem bírja, hogyha reggel föl kell kelni, meg ide kell jönni, de olyan jó hangulata volt, ugye egy csíkzenekar kezdett a Presserrel, a Kis Tibivel, a Lovasival, az ugye egy nagyon jó korszak maga mindegyik előadó, így összefogva is, de szerintem az igazi parádé, tehát az rohadt nagy sikoltozás, kijött az LL Junior és elénekelte, hogy szép lány vagy. Igen, akkor a Berecki, érted? A fesztiválon kijön a Berecki, és sikoltó tömeg, figyelj, a Kisolyék kurva jót csinálták ezt az egészet, hogy tényleg ilyen múltba révedős volt, ugye itt 50 évet utaztunk zenében, és akkor a Fiesztától kezdve mindenki ott volt, aki így számított, hogy hát nem mindenki, mert nyilván nem fér bele a dolog, vagy ebbe az időintervallumba, de hogy tényleg a Kordáék jöttek, hát vicces, ugye egy Korda buli az egyébként is ilyen rohadt jó szokott lenni. De most csak ezek egy-egy dalra jöttek be, nagyon jó színpadkép, nem tudom, lett falat már a földre is tettek, mindenütt volt, nagyon szuperül nézett ki, és akkor láttad, hogy azok, akik most egyetemisták, 20 évesek, ezeket nem ismerhették, de mégis tombolt rá mindenki. Szóval, hogy figyelj, nagyon jó volt, csak te hiányoztál.
7: Mindenki ott volt, csak Sebestyén Balázs, nem? Aki nem sértegette.
5: Aki nem sértegette. Egyébként erre lehet, még el is mentem volna, ez jól hangzik.
8: Jó, tehát ez meg,
5: hát ugye ezeket az arcokat nagyon jól ismerem, a Kanibáloktól kezdve a Juniorokon keresztül, hát igen. Szinte Közösen indultak ezek a történetek.
8: Ott egy backstage jegy kellett volna nekünk egyébként.
5: Egyébként
8: a háttérben.
5: Ott a backstage kell, persze.
8: És az, az volt, tudod, hogy nem úgy ment, hogy akkor följössz, és akkor van 5 dalod. Egy dal, viszontlátásra.
7: Mekkora arcok, hogy egy-egy számért ezt
8: bevállaltam. Egy-egy dalért is eljöttek. Tök jó, tök jó volt.
7: Na és mész tovább? Úgy értem, hogy hallottad, hogy hova viszik tovább.
5: Hát, kiderült.
8: Erről nem akarok beszélni. Igen. Igen, tehát, hogy van egy város Magyarországon, amit most Esztergomnak hívnak, aki föllőtte, érted, a tűzijátékot, a rakétát, hogy megy egy fesztivál oda, és végre történik valami. És azt mondta a polgármester, hogy nagyon örülnek neki, és bíznak abban, hogy mert ezek az emberek, akik oda járnak, visszajönnek később is. És van egy másik helyszín, amit úgy hívnak, hogy Velencei tó, aminek most kapaszkodnia kéne abba, hogy történik valami a partján, mert már csak part van lassan, tehát, hogy van egy esemény, ahova jön. Nem, nekünk nem kell, mi megfúrjuk. Biztos van valami a háttérben, én ezt nem is érdekel meg, nem is tudom. Én azt gondolom, hogy egy 365 napból álló évben 4 napot szerintem oda lehet adni arra, hogy igen, zaj van, igen, akkor nem tudsz úgy aludni, de egyébként légkond is, a legtöbb ház becsukott az ablakot, szerintem tudsz aludni. Most tőlünk viszonylag távol van, de volt hosszú éveken keresztül, amikor ott volt tőlünk 1 kilométerre az EFOT.
5: De ez lóvé, valószínűleg van egy gazdagabb város, valószínűleg becsenget évi, nem tudom mennyit az EFOT. Tehát ez mindig üzlet.
8: Lehet,
5: szerintem lehet, hogy Velence kicsit csóróbb, az önkormányzat, és találtak egy városnak ezt a fia. Ide jössz, havi, évi 50, nem meg tudjuk dobni a fesztivált, csak gyere ide, hozd ide. És a cash azért az nagy úr.
8: Hát, hogy... Igen, de úgy tudom, hogy a fesztiválnak, a fesztivál az összes bérletet eladta.
5: Aha.
8: A tegnapi napra már hetekkel ezelőtt nem lehetett kapni jegyet, a bérlet nincs eladó.
5: Lehet, tehát, hogy akkor infrastruktúrálisan találtak valamit.
7: Infrastruktúrálisan, ami... most már a Tómederbe is be tudnak építeni.
5: Hát most már Tómederbe is lehet.
8: Ne jó csak, kihúzod a gyufát hajnalban.
5: Igen, nem tudom, de pont egy nap, igen, én is olvastam a bejelentést.
8: Ja, úgyhogy valószínűleg ezért mondtam, hogy valószínűleg van mögötte más is, de ha csak ez van mögötte, hogy van egy város, aki örömmel fogadja, és van egy térség, aki meg pár ember miatt, és ez lehet, hogy mondjuk 2000 ember, de a tó körül sokkal több ezer ember él, na, mindegy, szóval, hogy szerintem ez egy tök jó dolog volt. Most mit mondasz? A fiataloknak mit mondasz? Édesem, maradjál Velencén, meg Sukoron, meg
5: na, semmi, tudom, igen, nem
8: és
5: tudod.
8: Neked jó lesz, és azt mondja, hogy oké, de hova, de mikor szórakozom? 20 éves vagyok, 18 éves vagyok. Egy húz meg, erezd meg, mindenben van gyerekek, tehát olyan nincs, hogy 365 napon keresztül csak neked jó. Kellett ez a 4 nap szerintem, amikor másoknak is jó, neked egy kicsit szar, mert hajnal 4-kor még dübörög a zene. Igen,
7: ilyen a rokáknak
5: nem
7: ez.
5: Nem, mert
8: azoknak is.
7: A rokáknak is.
5: Nem, ez a 4 nap, ez nem ez valami. Nem fogunk erre rálátni nyilván gazdaság. Én mindig azt mondom, hogy gazdaság és üzleti ok. Tehát ez teljesen, teljesen, teljesen egyértelmű.
7: Tessék, itt van. Engem zavart a zene nagyon. Nem tudtam aludni tőle. Üd Ádám Recskről.
5: Igen, őt ezt kifejezetten zavarta. Ja, úgyhogy minden most olvasom a kritikát. Na mindegy, akkor jó nagy buli volt.
8: Jó nagy volt, jó néz ki, megint jó.
5: Vihar volt, mert titeket elkerült?
8: De délután, de ne, vihar nem volt.
5: Mi kaptuk Balatonon tegnap este. Mert olyan vihar.
8: Mákosok állandóan, és volt esőtök is.
5: Brutál eső, átsöpört, brutál szél, 9-kor csapott le, itt ez a Szárszóföldvár Zamárdi részre. Komoly, egy órát tombolt azért ott a vihar, aztán elvonult.
7: Nálunk csak szél.
5: Csak szél. Aha. Igen, jó, én szeretem ezeket a nyári viharokat, kicsit lehűl az idő, és úgy rendben van. M1 beállt Győrnél, Ausztria irányába, gyerekek, szuper, Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen. 51-es úton már most baleset és útzár Dunavarsány felé, ez pedig Ricsi küldte. Mi van? Hát nem szokott ilyen korán ennyi közlekedési hír lenni, most meg már itt vagyunk a reggel, és már jönnek, igen.
7: Már most fáradtak.
5: Már most mindenki már fáradt, mitől?
7: Nem tudom, de én nekem reggel agyfaszt kapok ezektől az emberektől, hogy jövök végig a Gyáli úton, és már most presztis kérdést csinál abból, hogy leszorítson az útról. Megyek.
5: Kocsival jöttél?
7: Igen.
5: Tényleg? Szoktál?
7: Zümzümmel, igen. A kis elektromossal.
8: De zümzüm?
7: Zümzüm.
5: Ne hívjuk már zümzüm.
7: De miért?
5: Akkor megőrülök ezektől. Na, mindegy,
8: zümzüm az elektromossága miatt?
7: Zümzüm, igen.
5: Igen?
7: Zümzüm. Egyetlen autótoknak se adtatok nevet.
5: Isten őriz, ne is menjünk bele.
8: Van egy vicces, persze. Csak az zümzüm.
5: De ne zümzüm, ne zümzüm már elektromos autó.
7: Nekünk volt Dudu is.
5: Ne, ezt nem akarom valami, megölöm magam. És mi történt? Leszorítottak? Az jobban érdekel. valaki felborult.
7: 70 a megengedett sebességhatár, én mentem egy picivel többel. És rám jön, beleáll a fenekembe, miközben én lejtőn mennék, és gyűjteném az életpontokat, ugye vissza a kilométereket, mert hogyha ott egy kicsit lassítok, akkor az visszatölt.
5: Ja, van ilyen energia visszanyerő fékhez, motorfékből visszanyerő tud?
7: Itt, ha például lemegyek a Hegyalja úton, ott legalább 3-4 kilométert nyerek. És ez olyan, mint egy ilyen számítógépes játék. Én már nagyon élvezem, mert azt látom, hogy elindulok, hogy 70 kilométerről, és mire leérek, lesz belőle 73-74, és akkor mindig tippelek előre.
5: Asz,
7: és itt most
5: szóval
7: szerettem volna visszagyűjteni legalább 2 kilométert,
5: És ő meg tolt hátulról.
7: És villogott, úgy, hogy amúgy is gyorsabban mentem, mint egyébként a megengedett, hogy reggel hallod 5 órakor, hova az ütembe sietsz ennyire? Egyébként meg úgy, hogy simán meg tudsz előzni.
5: Hát valószínű, az a kicsi autó, tudod, nő ül benne, és akkor ez már eleve ilyen presztízs. Még a tökölsz az, hogy töltsön a kilométeret, fogjál 40 kilowattot, vagy 20 forintot.
8: Lehet, hogy
5: de csak gurulá, akkor tökölt, tehát úgy tud tökölni.
7: Nem gyorsítok. Igen, hát ennyi, csak hogy vissza, hogy csak gurulok.
5: Rohadt idegesítő.
8: Igen.
7: Na hát miért?
8: Menne mindenki rendesen, halomja
7: autókába. Nem arról van szó, hogy visszalassítok 50-re.
5: De motorfékkel a lejtőn az eleve nem lehet 50 se. Hát nem gurulsz, üresben nem tudsz gurulni, tehát ez egy folyamatos fékezés lefele.
7: Igen, de nem fékezek vissza 50-re, tehát a 70-nel még megyek simán.
5: Nem is tud fölgyorsulni az a kocsi 70-re.
7: Ó, te tudnád, akkor hogy hol gyorsol az.
8: Akkor már szépen.
7: Hát könnyeket csalna a szemed, de majd egyszer eljössz és kipróbálod.
5: Jó.
7: Rákapsz majd.
5: Igen?
7: Hogyne.
5: Rászokom az elektromos autózásra?
7: Úgy megy, mint a kis golyó.
8: És ilyenkor letekered az ablakot, és bemutatsz a mögötted lévőnek?
7: Igen, és
8: tudod neki.
7: Ja, le tudod olvasni a számról.
5: Igen.
7: Egyébként pont ezzel gondolkodtam reggel, hogy annyira szeretem Budapestet reggel, hogy itt jöttem a Hegyalja úton, és képzeljétek el, hogy egyrészt volt sétálgattam, néztem a kocsiból a parton, egy rengeteg fiatal halál részegei jönnek, kovályognak haza nyári szünet. És itt jöttem fölfelé a Hegyalja úton, és kint volt egy párocska, akik szerintem reggeli szex után álltak ki egy cigire a teraszra. A srác félmeztelenül, nagyon kócosan, nagyon mosolyogva, a csaj egyszer egy ilyen takaróba így bepatyulázva.
5: Júj, de jó!
7: És így álltak, és így mind a kettőnek ilyen nagyon,
5: de endorfinnal.
7: Nagyon mosolyogva.
5: Betermelve egy óriási szex után.
7: Nézték a Hegyalja utat.
5: Ezt adom, ez jó, ez jó. Na, ez tetszik ez a sztori. Ez jó. Látod, mennyire jó, mint a zümzüm.
8: Egy jó szex.
5: Ez jó. Állj, fiatal pár, egy brutál szex után állnak az erkélyen. Gyűjtik magukba a reggeli napfényt. Nagyon nagy éjszaka után kicsit kiborzoltam.
7: A mai nap.
5: Az menő.
7: Menő.
5: Az teljesen jó. Esztergom a megszűnő MCC fesztivál miatt viszi el az E-fotot Velencétől. Szomorú ez így ebben a formálaton. Mondom, miért nem politika, pénz, paripa, fegyver, itt ez van.
8: Szóval nem, akkor ne gondoljak bele.
5: Engedd el ezt a három háborgó öreg nyugdíjas tököt, fölemelt a hangját évekig. Semmi, de semmi köze ehhez igazából.
7: És az megesett, hogy ilyenkor rehabilitálódik? Tehát, hogy még 2-3 év múlva azt mondja Velence, hogy...
5: Hát ez mindig a díj kérdése, ez lehet, hogy hosszú távú díj, lehet, hogy 5 évre
8: most
5: írnak 10, alá.
8: Most 10 évet írtak alá.
5: Na, ezt mondom, hogy itt azért nagy dílek vannak, ez nem egy,
7: hát igen.
5: Egy ilyen, itt ezt azért úgy nem rakosgatod ide-oda, leraksz egy ilyen fesztivált oda, azért az megszokják, megtanulják, hát ezek hosszú távú dílek nyilván ilyenkor.
8: Főleg, hát, hogyha mondjuk hozzáépítesz dolgokat, tudod, áramellátás, közművek, akármicsoda, akkor utána

0: magyar embernek, tudod, fel tudsz adni nagyon bonyolult feladatokat. Tehát, hogy a paranoia, az őrület, a butaság, sajnos itt is itt van. Beregisztráltak már egy csomó, igen.
1: Jó, én csak azt a QR-kódos poharakat, mikor kell.
0: Igen, most a poharasokkal mi van? Bejutnak, vagy nem jutnak? Regisztrálgatnak, de sokszor kell mantrázni, hogy ettől nem kell félni. Minden nagy rendezvényen beregisztrálsz egyébként. Úgy veszed át a jegyedet, csak odamész, odaadod a személyt, itt meg van egy online regisztráció. Ugyanazt csinál meg, amit az EFOTON, a strandon, a szigeten, ott is személyvel veszed már a jegyedet. Mi kell megadni?
2: Mi?
3: Na, mi
1: csak
0: mert ez egy tömegrendezvény, és bizonyos tömeg felett meg kell adni, erre törvényi szabályozás van, gyerekek, úgyhogy ezért kell, csak már megcsináltad nálunk online, ez a különbség a tavalyi szigettel fesztiállal szemben.
1: És megérkezünk stábilag, odaérünk, és azt mondják, hogy Isti?
0: És ti kik vagytok, aztán, hogy ahova mentek
1: most
0: aztán?
1: Most ti miért nem vagytok regisztrálva? Hát, itt aztán nem lesz bemenetel.
0: Ha nem regisztráltok, ti se jöttök be, de csak még nincs regisztrálni mit, mert nem adtam oda a jegyeiteket, úgyhogy ti még nem tudtok mit regisztrálni.
1: Küldjé valamit.
0: Ha lassan ráfordulunk, gyerekek, egy hónap múlva ilyenkor már túl vagyunk a bulin. 9-e van pont.
3: Tényleg.
0: Az egy hónap igen. Múlva ilyenkor már lement a...
1: És készülsz a plázsra?
0: Hát ilyenkor még nagyon részegen, valószínűleg ilyenkor érek haza.
3: Most még nem készül
0: sehova. Most csak
3: a túlélésre készül.
0: Sziget backstage-ben áldogálok ilyenkor még, igen. Na jövünk, mindjárt 7:30 van, pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Most figyelj, ugyanis a HADA elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a HADA napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibrid is vehetsz. Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
13: És ez csak a kezdet.
14: Lapozz rá a nyárra. Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
15: Utazási csomagjából ne felejts el!
16: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
12: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák, szülés felkészítőt tartanak Fehérgyarmaton, októberben kezdenek a röplabdás lányok. Demeter Dia vagyok. Hamarosan érkeznek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András, a Nyírtán Fő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztusban 3 számlát kapnak majd készhez a fogyasztók.
2: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gomnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztónak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtési elszámolás.
1: Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a leendő szülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásáig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást, és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye, már az első fordulóban rangadóvár a Fátomra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátom játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Milyen kedves kis meglepetés volt még itt reggel, gyerekek, ezt nem is mondtam, hogy a Tonhal gyártó cég emberei vártak bennünket itt lent, de nem akartak följönni, meg nem zavartak, ezért kezembe nyomtak egy ilyen 6x6-os rekeszt, amiben tele van mindenféle.
2: Mindenféle ízesítésű?
1: Mindenféle ízesítésű tonhallal, mert tegnap megemlítettük, hogy a motoros túrán ezzel turbosítunk, és látom, hogy két csávó itt áldogál a garázs előtt, és mindig így kicsit félek, tudod, hogy...
2: Hogy mi van náluk?
1: Mit akarnak, fegyver, meg mi van. Meg, igen, milyen merénylet készítem, és leúszom az ablakot, itt álltak, és egy ilyen rekesznyit így fölküldtek a stáb. Úgyhogy ott van hátul, beraktam közösbe, nagyon drágák, nagyon köszönjük.
3: Hát küldtek, a tegnap jelezted, hogy megkotlott már az a kis konzerv.
1: Nem, kézzed, aztán kiderült, hogy csak citromos volt.
3: Yep.
1: Én megkóstoltam itt egy tonalkonzervet, és aztán, hogy savanyú, és mondták a felék, hogy nem, mert van már, ami citromos. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg besózzák, vagy így befröcskölik. És azt éreztem, csak én savanyúnak éreztem, de ez ilyen lányos citromos volt. Na, ennek hatására beküldtek egy rekesznyét, úgyhogy nagyon aranyosan köszönjük.
3: És ott álltak.
1: Köszönjük szépen, itt álltak.
2: Dobozza. Miért voltak fehér köpenyek?
1: Ezt nem tudom, milyen fehér ruhá volt, aminek úgy nézett, mint két ápoló. Én azt hittem, hogy az Emineóban orvosok, tudod, de álltak valami dobozzal, mondom, ez nagyon fura. Mire ketten fehér ruha, fehér kabát, fehér nadrág, tehát ilyen fehér viszonylag egyszínűben valahogy így jött ki, vagy tudatos, nem tudom. Hát mondom, akkor lehet, megkeresnek a...
3: Mert a fehér köpeny rögtön bizalmat kelt, nem?
2: Nem. Illetve bizalmat kell, de inkább azért kicsit így összeszorul mindenet, hogy úristen, mim fáj, mit fognak műteni rajtam.
3: Egyszer valami az arcotokba fog robbanni még.
2: Ne.
1: Azzal reméljük, hogy nem. Ja, úgyhogy nagyon aranyosak voltak, köszönjük. Köszönjük szépen. Hiányoztál, Juli, mint egy bocsátkérés Balitól az utca emberének. Reagált az Index, a ma reggeli Index cikkre. Ez komolyan mondom, tehát ez, most már ezen változtatni kell. Valamit itt csinálni kell, hogy...
3: Nem lesz szólni a YouTube-nak, hogy szedjék le.
1: Egy ember jön kiszarul. Az
3: csak
1: egész cikkből az én vagyok. Úgyhogy mindenkit halálra dicsérnek.
3: Egy ember, aki törli ezeket a videókat mindenféle felületről.
2: Sajnos már annyi ott van, hogy van ilyen egyébként, hogy mondjuk elindul valami, ilyen virálisan, és az, aki mondjuk szerepel rajta, tehát egy ilyen videó, a szerepel rajta, és azt letolt szedet, nincs ilyen, sem, ugye?
1: Olyan felületekre megy olyan gyorsan, annyi megosztáson
2: Gyulus,
1: keresztül egy szerverre, hogy...
2: Gyulus, Annus?
4: Azt lehet, hogy ezt feltöltöd, és onnantól kezdve viszont leszedik az összes többi, nem tudják feltölteni. Feltöltik, és akkor rögtön leszedi a YouTube.
2: De hogy azt, hogy akadályozom meg?
4: Tehát úgy, hogy például a mi szignáljainkat nem tudják feltölteni a YouTube-ra, mert be van kódolva, hogy a mi szignálunk nem kerülhet ki.
2: Ja, és felismeri.
4: Felismeri, mint egy zenét, mint egy valamit, és akkor azt kész.
3: Csináltassunk egy Bali algoritmust.
1: Az újságíróknak.
2: Tehát most meg lenne az a csávó, aki ezeket az elején kiszivárogtatta.
1: Ja, még az épluszos videókat ezer éve.
2: Igen. És akkor azt most újra föltölteni egy ilyen kóddal, akkor leszedné az összeset.
4: Elvileg az összeset.
2: Öcsény!
5: Na most ezt megtalálni, az viszonylag
1: keresjük meg.
5: Mert emlékeztek, a Király Lindánál volt szegénynél, az, amikor az ominózus himnuszos sztori, nem tudták leszedetni, mert ők is nekifutottak ennek 600-szor, mert nem lehet. Mert elkezd szétterjedni a videó, amit a Zsűl mond, és a forrás kellene ugye megtalálni hozzá, bizonyám.
1: Azok, hogy a borkai videót már nem találom. Hát ez lehet, hogy
3: már.
1: Nem gondoljuk, hogy hát nem az... lenne meg.
3: Na most mindjárt megtalálom.
1: Igen. Látod, Bali, hiába riposzt halála utód, mindig lesz. Vicces egyébként tényleg.
3: Azóta se derült ki, hogy ki volt ez az ember? Még csak
1: aki azt feltöltötte?
3: Igen, hogy ki volt az első.
1: Vannak tippek, de egyértelmű bizonyíték nincsen.
3: Mi volt a konfliktus?
1: Hogy azt,
3: beszéltál
1: hogy
3: őt... neki?
1: Nem, ez nem a személyem ellen volt. Kirúgták.
3: Ja. Akkor.
1: És kirúgták, és akkor ez nála lehetett egy ilyen bosszú. Hogy megszűnt a munkaviszonya. Ja.
2: Nem ti rúgtátok ki, ugyan? Nem,
1: nyilván, hát a csatorna vezetősége, hát mi nem rúgtunk ki senki.
2: Kiberúgjunk bele, a műsorvezetőkbe.
1: Ugyan, csatorna vezetősége.
3: Számomra az a döbbenet, amikor évek, évtizedekkel egy esemény után kerülnek elő ilyen videók. Tehát például Michael Jacksonnal kapcsolatosan vannak ilyen házi mozik, ilyen videók, amik így a halála után 10-15 évvel egyszer csak így valaki bedobja, hogy ez eddig hol volt, haver?
1: Hogy honnan jött? Hát nézd meg a Netflix 3-részes Michael Jackson filmét, ott annyi olyan felvétel van.
3: De hogy ezt miért tartogatta?
1: Hát gondolom, hogy rendőrségi videók, nyomozati anyagok, tudod, amiket ilyenkor kinyitnak, utána járnak, kutató munka, ezek már lehet, hogy valahol porosan fekszenek. egy ilyen videóleltáró, igen, és aztán egyszer csak jön a Netflix, csinál egy 3 részes Michael Jackson dokumentumfilmet, és ő kijárja, hogy akkor ezekbe hagyd lehessen belenézni. Ott nagyon sok olyan archív felvétel van, elképesztő. Egyébként erről ugye sokat beszéltünk, ez a 3 részes Jacko sorozat. Itt azért rájössz, hogy lehet, hogy valami kis turpisság azért volt az öregben.
2: Nem minden kerek ott.
1: Nem minden volt kerek, igen. Na jól van, játszunk, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel!
6: Szia, Balázs!
3: Jó reggelt! Mi is itt vagyunk, nem érdekes, szervusz!
2: Ha ő nem köszön, ne köszön.
1: Jó reggel!
6: Szia mindenkinek!
2: Szia!
1: Honnan, Balázs, honnan érdeket,
3: nem ismerem.
6: Én most Vácrátóton dolgozom, siófoki lakos vagyok amúgy.
1: Aha, siófoki lakos.
3: Mit csinálsz Vácrátóton?
6: Roncsolásmentes anyagvizsgálatot.
2: Úristen,
1: roncsolásmentes anyagvizsgálatot.
2: Sose tudom megszokni ezeket a szakmákat.
1: És az mit csinálsz akkor ott? Mit tesztelsz? Mi az?
6: Nem tesztelünk új gáz, illetve most termékvezetéket építünk ki Hontól Százhalombattáig, és ennek a varratait vizsgáljuk.
2: Mi megy akkor? Várjál, Százhalombatta, akkor biztos a benya, a kőolaj.
6: A termék, tehát termék. Nem nyers olaj, hanem termék.
2: Értettem, igenis, igazgató úr, azért veled se könnyű az élet.
1: Csöveket.
2: Az egy termék, érted? Roncsolásmentesen vizsgáljuk, Feri, ne legyél hülye.
1: Csöveket hát vizsgálnak?
6: Nem törjük el, nem szaggatjuk szét, hanem röntgenezzük, ultrahangozzuk éppen, ami ki van rájövő.
1: Nagyon jó, Balázs, nagyon jó.
3: Tudsz-e okosba benyát?
1: Igen, vagy kőolajat. Vagy
6: nem.
3: Kőolajat.
1: Bármi. Nagyon jó, Balázs. Ki játszanál?
6: Veled. Balázsra.
1: Ja. Rövid, tömör. Itt kell szerelni. Nem lesz ez egy hosszú beszélgetés. Menjünk, Balázs?
6: Menjünk.
2: Na. Ja, figyeljetek, 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok, Balázs.
6: Én is itt vagyok. Miről szeretnél beszélgetni?
1: Hát, figyelj. Hú, várjál, miről? Hát, ez egy jó kérdés.
6: Tisztában vagy, hogy mit akar a roncsolásmentes anyagvizsgálat?
1: Hát gondolom, ezek valamilyen csövek, nem? Amiben folyik az.
3: Nem. Ezek ja. Csövek, nem?
1: Megadtam magam.
2: Igen,
1: megadtam magam.
2: De a legelején nem engedtem.
1: Szép, hogy már megérdemled. Belemerültem a roncsolásmentes csövek vizsgálatába, és ez elvitte.
2: Igen,
1: elvitte a fókusz.
2: Úgy éreztem, hogy bele se akartál menni ebbe a játékba. Hát, túl fogalmad
6: nincs. Hát fogalmad nincs, hogy mi ez, nem?
1: Hát ezt, igen, jól ezt nagyon jól látod, Balázs, és tudod mi van? Maradjon is így. Tehát, hogy igen, ez egyáltalán nem érdekel.
6: Nem. Hát téged ez ilyen dolgok szoktak érdekelni.
1: Hogy milyen csöveket vizsgáltok, amiben majd egyszer kőolaj folyik?
6: Nem, hogy maga a vizsgálat hogy zajlik, miről szól.
1: Úgy érzem, ezt mindenképpen el akarod mondani.
6: Nem akarom elmondani, ha nem érdekel.
3: De hol tanítják inkább, azt mondd meg. Hol lehetek roncsolásmentes anyagvizsgáló, ezt hol képzik?
6: Budapesten, Hídra.
2: Fölmész a Hídra, nem tudom. És akkor már tudod.
1: Voltak hasonló osztálytársa, amilyen te vagy, nagyon távol ültünk mindig egymástól. Tehát, hogy ők elől is jelentkeztek, mi hátul és nevettünk.
6: Hát én is ilyen voltam. Tehát figyelj, a becenevem az Tréfi, nem véletlenül.
1: Tréfi.
6: Tehát én Tréfi.
1: Tréfi, hát elvettük volna a szendvicsedet, elkalapáltunk volna.
3: Nehogy.
1: Aztán te meg behívtad volna a szüleidet, és a te szüleid meg elkalapáltak volna engem. Nagyjából ez még 80-as években, ez még így volt.
6: Én sose voltam ilyen úgy szüleimmel, meg haverjaimra védekeztem, én mindig magam rendeztem
1: magad?
6: Ezeket a dolgokat.
1: Magad intézted az ügyeket, jól van, hát. Jól van, Marács. Figyelj, de van egy plusz nyereményed, várjál, megőrülsz, mit van, megmutatjuk.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
1: Na?
6: Köszönöm szépen, nagyon zsír.
1: Na, mit szólsz?
6: Köszönjük.
2: Hát Tréfi, egészségedre.
1: Hát akkor
2: egyetek, igyatok, mókázzatok tovább.
1: Igen, használd egészsége, egyétek meg. Jó, küldjük.
6: Jó. Köszönjük!
1: Ciao, hello. Igen, hát, ja. Sokféle hallgató van.
2: Így van, és nem mindenkinek egyforma a humorforrása.
1: A Tréfit adom, az kicsit adom. Az most megtetszett, a Tréfi. Júj, ha már valaki nincs kérdő, hogy Tréfi. A nagymókalesterek azt lehettek.
3: Nem hagytunk neki elég időt kibontakozni, hogy megmutathassa a Tréfiségét.
1: Igen, de jó, belerángatotta. Belerángatott a csőbe, úgyhogy megérdemelte.
3: Elkapta a kis rövid hajadat.
1: Na igen, 30 000 forintos Burger King után, ez nem rossz, gyerekek.
2: Hát sőt.
1: Az egy komoly jelenmény.
2: Nem is adtunk még ekkorát, vagy ha ez mindig 30.
1: Megemelték, nem 20 volt, aztán egy év után, vagy kettő után felemelték.
2: Infláció követő Burger King utalvány. Nagyon jó.
3: Voltunk etetve a héten?
2: Eddig még nem. Szerintem holnap hozzák.
3: Azt!
1: A Burger King-esek? Hát, miért nem küldtek?
3: Hol
1: még?
3: Van a táp?
1: Majön szerintem,
2: nem,
1: ez majön.
2: Szoktak csütörtökön érkeznek általában.
3: Istenem, tudtam, mikor kell jönni.
1: De mindig jönnek egyébként.
3: Olyan és mindig rendes, nagyon lelkesek.
1: Aranyosan.
3: És tudod, mit
1: szeretek? Sose eszem belőle, de mindig lelkesek. Nem, a sajtgolyóikat nagyon szeretem, de reggel nem tudok ilyen burezt bevenni. Szoktam burger, beállok simán. A drive-thru-ba, de nem, egy reggel az nekem kicsit sok.
3: Mindenkinek csinálnak ilyen személyre szabott kis csomagokat.
1: Igen,
3: vidd
1: nagyon
3: el,
1: cuki.
3: Vidd el magadra, magaddal, tedd be a hátsó ülésre, és majd amikor egy hét múlva szaga lesz.
2: akkor
3: rájössz,
2: hogy jó, nem adtam oda a gyereknek.
1: Igen, az ülésem alatt, megint az ülésem alatt végezte a sült krumpli, igen. Ezek frissen jók, ezt nem is nagyon szabad elvinni, ezt vagy ott így melegében megeszed, vagy... Vagy megvan. Tudsz itt ez csövet, milyen csövet. Jó, igen, ezt nem tudjuk. Nem tudjuk beolvasni. Ide vezet, ha tisza, mindenki ilyen arrogáns nagyképű jel lesz. Nem is igaz egyébként. Aranyos volt Balázs.
2: Mágneses penetrációs vizsgálat. Ebbe az irányba kellett volna menni.
1: Éreztem, hogy ő valamit nagyon akar.
2: Nem.
1: Hogy kimondhassa ezt a mágneses penetrációt, és az micsoda?
2: Ezt gondolom, ez a roncsolásmentes, egy hallgató írta.
1: Igen.
3: Jelentkezzenek már olyan hallgatók, akik a legfurább ilyen munkát végzik. Mint a mágneses penetrációs vizsgáló.
1: Nem is hallunk róla, nem? Tehát nem is tudod, hogy mit csinál pontosan. Hány ilyen
3: valami
1: munka
3: nagyon
1: lehet?
3: Penetráns munkát.
2: Igen, megpenetrállak, az nem valami mást jelent. Na mindegy.
1: Hány ilyen munka lehet, amiről nem tudod, hogy ő egy kicsi láncem, kicsi porszemének a kicsi valamiért csinálja, és olyan és munka, amiről nem is hallottál róla soha, és ő ezt csinálja, igen. Tréfi volt az, aki az osztálykirándulás a krétát és szivacsot vitt. Igen. Tréfi. Na jó van, gyerekek, oké, belevágunk akkor, jó? Jött valami kis...
2: Azt nézem, de csendés nyugalom van.
1: Csendés nyugalom? Közlekedésileg. Az M1-esnél volt valami Győr felé, az nem lenne baj, ha elmondanátok, hogy az mi, mert az, ami nagyon nagy baleset volt, megállt az autópálya. De más egyelőre nincsen, úgyhogy itt tudtok.
8: Tudtam én küldeni? Na. Az igen.
3: Áll, minden?
8: Az ott valami nagy gebasz van.
2: Piroska végig?
1: Melyik irányt írjátok, hogy melyik irány? Bécsből, visszafele Győrből. De ott az nagyon csúnyán.
2: Bár ez Győr után van, vagy Győr mellett?
1: Győr után, akkor ez valószínűleg, igen, a határ felé. De ez valami baleset, vagy pályazár. Ott valami nagyon.
8: Több is van? Gyönyörű.
2: Vagy kivették a kamionosok a pihenő idejüket az egy sávban. Ezt én, amikor hallottam, hogy erre nem... hogy tudod, jön a felújítás... Az egyik sávot átterelik, oda a kamion szembe. Nem mehet be, az a szembe sáv, de a másik sávba ott egy sávra szűkül az út, és amikor a kamionosnak lejár a 4 órája, azt hiszem 4 óránként kell pihenőt, a sáv kellős közepén megáll, és azt mondja, hogy akkor én most 1/2 óráig itt állok.
3: De micsoda?
1: Magyarországon. Megállhat, de mögötte ott a forgalom.
2: És áll az egész forgalom 10 kilométeren keresztül.
3: Na de ezzel veszélyezteti.
1: Na de nem tud elmenni a mögötte lévő sor.
2: És egy sávot gyerekek elfoglal. Ezt én most olvastam, és egy csomó helyen, egy csomó ember ezt már így jelentette.
1: De nem lehet, hogy megártott az effort, nem olvastál valamit félre. De
2: hogy lejárt. Ez hogy jön ide az effortban?
3: Nem lehet, hogy valakinek elfogja a benyája.
1: Ha sokáig volt az effort, hajnak.
2: Ja, lehet, de ezt nem ma olvastam. Ja,
1: azt nem ma reggel. Tehát megáll őnek, hogy lejár az autó.
2: Lejár.
1: De mögötte ott az egy sor, aki nem...
2: És szarnak rá, érted? És állnak a kamionok egymás mögött, és kiveszi a nem tudom mennyi pihenő időt kell. Ilyenkor tartani, a 4 óra után, hogy van pontosan, nem tud lehúzódni, hiszen lezárva, mindenütt, nincs izé, megáll a sávba, és előtte senki, mögötte 10 kilométert, megvárja, nem tudom, a 20 percét.
3: De nem mond már, biztos, hogy van erre valami szabály, hogy ki kell menni az első, nem tudom, pihenőbe, vagy bár. Akkor is
2: menjen ki.
3: Találja meg!
1: De ha beterelnek téged egy sávra, ott jönnek mögötted az autók.
3: Igen.
1: Neked csilingel a izé, a tahográfod, most nyilván képletesen, és azt mondja, vészfék, megállsz, fölrakod a lábad, alszol, de mögötted az a 5 kilométeres sor, az nem tud kikerülni, mert ott egy sáv van.
3: Világos, de azért mondom, hogy erre biztos, hogy van valami nincs szabály, ilyen, hogy megkeresd az első pihenőhelyet.
1: Vagy román kamionosok.
2: Ja. Én is így, Feri, 1,5 óra mozdulatlanul. Ez így van, Feri, láttam többször. Igen, Bali, ez tényleg így van, Peti.
1: Hát most lejár neki valami, és a következő pihenőig nem tud elmenni. Ott akkor megáll igen. A sáv. Én még nem is hallottam.
3: A bubikat szabályozzuk, ezt meg nem?
1: Ez hogy van? Ez hogy van? Abda térsége, gyerekek, autószállító trélerre borult, átcsúszott a hátrafelé vezető oldalra, oldalára borult, és a pálya Budapest felé vezető szakaszán Hegyesalom vezető oldalra forgalomkorlátozás van, sőt pályazár is. Egy autószállító kamion,
3: az
1: gyerekek.
3: Az oldalára borult, igen. Azt a
1: mindenségét, neki gyönyörű. Na jó van, 3 perc a pontosan 7 óra. Jól van, közlekedés, küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajván. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy

0: Virgin Balázs eddigi legnagyobb partiá.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
8: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Népszerű a nyári diákmunkaprogram, nyíregyházi atléták az EB-n, csaknem 900-an futottak a tokai éjszakában. Demeter Dia vagyok. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán, több mint 400 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, az óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes, nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyiregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Két nyíregyházi atléta is ott lesz az U18-as Európa-bajnokságon, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. A Magyar Atlétikai Szövetség kijelölte az EB-re utazó magyar válogatottat, és a keretbe két helyi sportoló is bekerült. Kovács Lili Anita 200 méteren, valamint a svéd váltó tagjaként képviseli Magyarországot, Télki Flóra pedig 400 méteren, illetve szintén a svéd váltó tagjaként áll rajthoz. A válogatottba azok a sportolók kerültek be, akik teljesítették az Európai Atlétikai Szövetség által meghatározott kvalifikációs szinteket. Az Európa-bajnokságot július 16-a és 19-e között rendezik Olaszországban. Ismét benépesül a Kródi Vigadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsonet gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúhús zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és négy Mazsonet csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakó Levente dirigálja, a belépés ingyenes. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csaknem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett, mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József gyakorló általános iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjairól, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és a határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: a jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A kör közepén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, módosan 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók!
2: Szevasztok!
1: Hello! Bello! Azt mondja, hogy igen. Szóval, hogy hallgattam a kamionos cuccot, én is az vagyok, de ekkora hülyeséget csak azt csinál, aki a piacon vette a jogsit. Viszont nagyon sokan írják, hogy igen, ez így van, megállnak, Feri mondja. Sajnos létező jelenség, nem kell, hogy lejárjon egy 4,5 óra, csak szimplán, ha már állt 22 percet, akkor van egy 8 percet, és megvárja. Így megvan a fél óra, és kezdheti előről a 4,5 órát. Tehát, hogy tényleg megállnak a sávokon belül a kamionok, és ha lejár a vezetési idő, akkor egész egyszerűen félállnak. Számomra ez teljesen hihetetlen volt, és nem tudtam elképzelni, hogy ott az egy sáv van, úgy áll meg, hogy mögötte vannak. De hogy ez egy létező jelenség, ugye erről beszélgettünk itt a hírek előtt.
3: Most nem találom az SMS, de a Zsülci mondta, hogy ha túllépi a határidőt, akkor 10 perc az 1000 euró büntetés, tehát hogy valami hihetetlenül magas. Úgyhogy ez így érthető nyilván, ezt nem akarja
1: kifizetni. Igen.
4: Nincs erre egy jogszabály, hogy addig, tehát ha lejárt ez a 4,5 órád, akkor a következő, nem tudom,
3: pihenőhelyig
4: elmehetsz.
1: Igen, ez kicsit szigorúnak tűnik, hogy megálljál az úton.
4: Hogy bárhol, vagy lejárt a 4,5 óra,
3: kézifék,
4: 45 perc pisi szünet.
1: Igen. Jó reggelt, Lipsik, már az egyes főút is elesett Győr felé, Öttevénytől felé, sajnos kamion vezetők nem tudnak mit tenni, tahográf 4 óra 30 perc, nem lehet vezetni, utána 30 vagy 45 perc pihenő kötelező, mert nincs rá kibúvó, sajnos pénzbírságra lehet számítani. Na, jól van, gyerekek, oké, köszönjük az SMS-eket, ha majd van valami változás az M1-esen, akkor azért szóljatok, jó, hogy mi a helyzet, mert ott van egy nagy felborulás, pályazár, és az brutális nagy baleset van.
3: Autószállító kamion fordult az oldalára.
1: De ez hogy tud felborulni? Tehát mész az M1-esen egyedül.
4: Elalszol,
1: és félrerántja a kormány, mi?
4: Igen.
1: Mert hogy egyébként nem reális, hogy ez felboruljon. Mitől? Hát, tényleg bealszol, félrerántod a kormány.
4: Szépen mész. Tudod, egyszer csak ezek az egy másodperces elalvások, ami ilyen végtelen időnek tűnik. Tudod,
1: igen,
4: nagyon fáradt vagy, kicsit lehunyom a szemem, és közben azt se tudod, mennyit mentél, kinyitod a szemed, és addigra már elhúztad a kamiont, visszarántod, annak szerintem pont elég, hogy de nem vezettem még kamiont, tehát ehhez se értek, de én mondjuk így képzelem el, és onnantól kezdve borult.
1: Igen. Na gyerekek, egy vidám kis hír, jó, így kora reggel, meg Julitól ne felejtsük el megkérdezni a társadalmi kísérletünket sem.
4: Jó, bizony.
1: Nem mondjuk el, hogy ki milyen választ adott.
3: Milyen társadalom?
1: Van egy fontos kérdés egy dologra. Ez tegnap egy gondolatkísérlet, talán így hívják, ez az?
4: Igen, ez jó.
3: Van-e köze a melleimhez?
1: Nincs.
4: Sajnos nincs, de nem van egy olyan témám is.
1: Döntened kell arról, hogy te hogy döntenél egy adott helyzetben, inkább erről van szó. És tegnap körbe kérdeztem itt mindenkit, és mindenki máshogy döntött. És kíváncsi, hogy te hogy döntenél ebben a helyzetben.
3: És mire várunk?
1: Tessék? Még úgy
4: fogalmazgatok magamban.
1: Nagyon reggel van, de nem sokára megkérdezem.
4: Ezt tegnap is 9 után csináltuk, vagy 8:30-kor. Ez az időpont, amikor már föl lehet ilyet tenni. Ez föl kell jól ébredni, tudod, ott kell lenni, hogy jó választ tudj. Értve nincs jó válasz, választ tudj ráadni.
3: Beszélgessünk erről egy hónap múlva.
4: Igen, a milyen állapotban most vagy mi?
1: Igazából tényleg nincs jó válasz, csak sokfajta válasz van. Azóta ezt már bedobtam más társaságba is, és kíváncsiak, hogy mit mondasz.
3: Ez egy jó beszélgetés indító.
1: Hát ez igen, te mit mondtál, ó, mondta, mit választanál. Viszont most olvastuk a hírt, azért ez érdekes, hogy ebben a formában, hogy egy 22 éves lány, ugye, hát ez tegnapi hír, repülés oktatáson vezetett egy kis gépet, Argentina fölött, figyeld. Uh-huh. Ő repülgetett, és ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonsági időt, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
4: Úristen.
3: Öngyilkos lett.
1: Nem, szerintem tudott repülni. Jó, a kérdés, tisztán éles látás. Én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
3: Tehát volt rajta mondjuk ejtörnyű, és meg akarta tréfálni a lányt.
1: Nem volt. Meghalt.
4: Ráadásul város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
1: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint Bertazzo, úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépen hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő.
3: Oh.
1: Itt van ő. Leandro Bertazzo.
3: Egy jó képű fiatalember.
4: Ja.
1: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát egy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
4: Hát nem csodálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod. Tehát nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak, és tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni teljesen.
1: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
4: Ez mondjuk igaz.
3: Ez egy...
1: Most ez igaz ez a mondás, ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Tessék, mondjuk... meg tudod csinálni, és kiugrik. Nem lehet, hogy csajlök te kivárjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg, ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát nincs szemtanú. De... Ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
3: De az neki ki... Tehát ahhoz neki ki kellett nyitnia az ajtót.
4: Jó, most apróságban nem menjünk már bele, Júliát.
1: Sávon csak ki akar dobni egy kólázsot. Kinyitotta az ajtót, ki akar dobni.
3: A cigarettacsiket akarta kipickálni.
1: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában meglehetősen fura.
3: Nehezen tudom elképzelni, hogy... Tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan, vagy ott érte el a mélypontot.
1: Valószínűleg ott érte el a mélypontot, valószínűleg készül. Csak azt nem tudom, hogy miért rándasz magaddal egy másik embert. Tehát miért nem fekszel vonat alá? Miért nem mész az autóddal neki egy kamionnak, egy falnak? Tehát, hogy miért az a feltételezésed, vagy miért nem mész el egyedül repülni? Repülsz fel egy lakatlan terület fölé, ugrasz ki a gépből. Tehát miért kell azt mondani, hogy hajrá!
4: Ügyes legyék.
1: Sok szerencsé, ott hagyod, traumatizálod, a büdös életben nem fog többet valószínűleg repülőt vezetni, rémálmai lesznek, vagy leteszi, vagy nem, vagy igen. Meghal, vagy nem, de te kiugrasz, mert neked most menned kell. Nyilván lehet, hogy valamilyen pszichés zavartól elhomályosult, de úgy azért, ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tökre, nem?
3: Valószínűleg ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
1: Igen.
4: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
1: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
4: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj, rám már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
1: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mix-e az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az argentinok. Csak kérdezem, tehát, hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
2: Igen,
1: és esel rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
4: Hát, de... mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
1: Anyuka tologatja a babakocsit, kis Hozi Ármandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg fölül még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
4: Hát biztos.
1: Nem. Hát azért ez nem, ugye egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
3: Én arra lenne kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
1: És azt hiszik, hogy viccel, és kiugrott a pilóta. És igen. Tényleg kiugrott.
2: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, és a francia alpoknak vezette.
1: Az Air Berlin nem volt, igen.
2: Így van, 150 utas a hátam mögött, és mindenki meghalt.
1: Depressziós volt, bipoláris volt, és...
2: Nem, csak érted, 150 ember ment a levesbe, tehát hogy ez borzalmas.
1: Igen, az se érted.
3: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
1: De hát lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
4: És akkor azt mondja, hogy itt a vége.
1: Valami kellett, hogy történjem.
3: Igen, nem, hosszú.
1: De vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Tehát ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, mint mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
4: Cessna.
1: Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőgépet.
4: Nem lehet, szerintem nincs szerintem ilyen.
1: Földi személyzet, ha segít, mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzünk a ChatGPT-t. Azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
2: Azért szerintem nem tudod letenni.
1: Nem tudod letenni?
2: Nem, szerintem elsőre nem. Nem. Nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy belefúródik a földbe.
1: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
3: Igen. Hát talán. Azt írja a ChatGPT.
1: Hogy?
3: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni, ezzel kezdtem.
1: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük át újra. Te vagy az, aki kiestél a gépből, a pilóta még mindig ott van.
3: Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
1: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
3: Első lépés. Repülj egyenesen.
4: De hogy?
1: Te azt hiszed, hogy fölülsz a gépen?
3: Hát igen, hát nyilván.
1: És ő már diktálja, hogy mit kell csinálni.
3: Jó?
1: Repüljek egyenesen, igen.
3: Kormányzás, fogd meg a szarv kormányt.
1: Igen.
3: Soha ne rángasd.
1: Jó.
3: Oké.
1: Ez a szarv kormány, ez itt van a lábam.
4: Ez annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz meg.
3: És keresem a 4G-t vagy az 5G-t.
1: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarv kormányt, igen.
3: Fogom. Horizont. Nézd ki a szélvédőn.
1: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
3: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorháztető teteje nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
1: Igen.
3: Tehát tényleg... Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
1: Tiszta. Vagyunk? Tehát most egy egyenes berepülésbe tette engem, gyerekek, egy pici süllyedéssel.
4: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
1: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
4: jó, eddig a Balázs megvan.
1: Eddig egyenesen repülök, igen.
3: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
1: Megőrülünk.
3: Látod?
1: Igen.
3: Most ne bántsd, hagyd úgy, ahogy van, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá!
1: Nem lehet. Hát nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
3: Hát keresd meg a gombot.
2: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes megjárt.
1: Hát most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye,
3: és próbál
1: behúzni.
3: És nagy a húzat. Szeres kérdezni,
2: hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
1: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
3: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadtan a
1: mikrofonba. Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis kör alakú műszer.
4: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
3: Az a fekete.
4: Melyik, Juli?
1: Hát elég sok hát fekete van, hogy
4: Juli. Az a fekete középen. Jó.
1: Ott van, fekete középen, ott van.
3: És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
1: De jót mond! Egyelőre jót mond!
3: Engedd el a gombot és várj!
1: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
3: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
4: És ha nincs?
3: Ha nem válaszolnak.
1: Ha nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
3: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
1: Igen, Balázsikat. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, mit kell csinálni.
3: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezd el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton, igen.
1: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos így ezek ez alapján, hogy mert megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát úgy tudom, hogy mi van.
2: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem.
1: Egyébként személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
2: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenesbe a gép. Tehát ugye a kezdő sofőr...
1: Nem, a telefonot keresem a pultra.
5: Fogom combbal.
1: Rohadt életben.
2: Melyik gombot kell meg?
5: Bali így vezet le Balatoni.
1: Milyen nincs áll, egy töltő.
2: Már ott gond lesz.
5: Hát, figyelj, tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földetérés.
2: Nagyon higgatnak kellene.
4: Nincs ezekbe izé, ejtőernyő?
1: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
5: Nincs ezekben robotpilóta?
1: Kettő ülés van benne, egy ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlen.
5: Mint az éplében, egy ilyen felfújható.
1: Igen. Na jól van, gyerekek.
5: Az, hát, nagyon meleg.
1: Nagyon meleg. Nagyon meleg ez ebben a formában, igen. Jövünk mindjárt. 2 perc a pontosan 7:30.
0: Uraim, ez az édes kis cuki kis Balázs. Azonnal visszatér.

0: és nyerne párosnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
9: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, ismét útra kelnek a szűrőbuszok, több fejlesztés zajlik Nagyecseden. Demeter Dia vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelő irodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfelfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Beregbe érkezik a jármű, Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikó becslésen, diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehérgyarmat járás közösségi oldalán. Szociális bérlakások épülnek, és megújul a közösségi ház Nagyecseden, érje a Magyar Építők. A fejlesztés a TOP Plusz program keretén belül valósul meg. A projekt egyik elemeként a Kölcsei utca 17 szám alatti önkormányzati ingatlanban 3 önálló lakást alakítanak ki. Az ingatlan összesen 8 fő elhelyezésére lesz alkalmas. A másik elem pedig a Síp utcában található, korábban csillagpontként ismert közösségi ház átalakítása és bővítése. A munkák során a meglévő épületet felújítják, és 2 új épületrész is épül. Emellett 13 parkolóhelyet is kialakítanak a területen. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futó záporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Milyen időnk lesz, Ferenc?
1: Napos.
0: Napos. Köszönjük.
1: Meg nem.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Szerelvénybolt úr, nagyon, nagyon szépen köszönjük. Na, és akkor... Egy kis futballdiplomácia, gyerekek. Olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár napval ezelőtti történetből? Hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye, óriási a történet. Van egy Balogun nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és aztán talán a bosnyákok ellen játszott ő. És ugye hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni 8-at döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na. Hát azért itten aztán itt aztán nem történt semmi. Sportrajongó látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni. Rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékukat, vagy játékosukat, mert ez a Belugnzi nagyon jó játékos. És... azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
3: Elnök úr. Elnök ahogy úr. Parancsolja.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy hogy szóval, ugye a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a Balogunnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebből meg nem csinál titkot?
4: Nem.
0: Tehát ő elmondta, hogy igen.
4: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés.
0: Szenzációs az ember.
4: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
3: Ezt
4: és
3: már megszoktuk tőle.
0: Igen.
4: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Most a letted, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál is tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve, hogy? Tehát, hogy ha
0: hogy
4: marad szabad,
0: következetes?
4: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
0: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik.
4: Ez van Trump.
0: Hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen hát így most azért így önmagukból csinálnak egy kicsit bolondot.
4: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
0: ki tudja kirúgni a FIFA elnökét?
3: Ki van fölött?
0: Tehát ki az, aki,
4: ki
0: az, aki élet-halál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, hogy igen, fölhívtam. Igen, elintéztem. Ő nem csinál titkot.
3: Tőle nem vártunk mást.
0: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és ez csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump, és a sajtótájékoztatóban azt mondja, hogy persze, én voltam. Telefonáltam egyet. Mi a baj? Hát,
5: tudják, hogy ki vagyok.
0: Akkor is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyúljunk már oda egy kicsit.
5: Na jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-jel. Az 1-4-jel igazságot tett.
0: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
4: Aztán de hogy... Amerika lebombázta meg. Hát, látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
0: De nekünk, akik nem értenek a focihoz, is meglep, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Ja, hogy fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
5: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ez nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltást van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan? Meg
0: hát
5: miért?
0: Valószínűleg akkora hatalom,
5: de
0: és akkora erő.
5: Nem lehet akkor sem. Hát nem lehet.
3: Ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
5: Nem, hát érted? Persze, hol tehát, hogy na a világ hol? Minden piros lap
3: mert
5: után
3: most
5: fellebbezni.
3: Most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, hogy hívják így ott van. A szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros lapot.
5: A bíró eldöntötte, hogy ez akkora
3: ott
5: volt.
3: Ez eldönt,
5: akkor
3: kész,
5: következő
3: köszönjük.
5: Meccsen otthon maradsz.
4: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump-paktum.
0: Ha és amennyiben
4: te vagy, apró betűs részt. amennyiben Trump kér téged
0: arra, vagy olyan nagy ország, olyan erős vezetője, akkor ez működik.
4: Ha téged piros lappal állítanak ide
0: Trump. Ki ország vagy, és Kelet-Európa, ne hívj minket, mert ne vissza se hívunk, és nem veszünk fel a telefon. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
1: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
0: Jó reggel, ciao.
3: Egybegyűlteknek és szakértőknek, létszes így mond, jó?
0: Igen,
3: ezek nem mi vagyunk.
1: A franciák világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az egyszerre csodálatos.
0: Mbappé úr, igen. Na, de azért erre még te is ráncoltad a szervezetet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez valakit így visszahelyeznek egy telefonhívásra.
1: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB-selejtezőn kiállítottak. Csak, és őt ráadásul könyöklésért, tehát szándékosan szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, dübből. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a 3 tét meccsre, mert ebből a 3-ból a 2 az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoportmeccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték egyre, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék 2-t azt fölfüggesztették neki.
0: Jaj, hogy most nem játszott alatt... volna a mostani csoportmeccseket, ez a VB. Aha,
1: igen.
0: De durva.
1: Igen.
4: Nem, hát a Ronaldo hozza a nézettséget? Tehát, mert hogy ő a sztár, és akkor azért ülnek le az emberek a képernyő elé?
1: Hát... Figyelj, nagyon messziről is tudom, hogy a futballt
0: illetve. Igen, nem, hogy ezért a kérdésért még én is elnézést kérek, bocsánat. Láttam, hogy kérdezni akar, de nem tudtam megakadályozni.
3: Én ugrottam, igen, de sajnos mellé.
0: Feri megpróbálta befogni a száját, ez tényleg durva volt. Igen, induljunk az alapoktól. Tehát, van alap.
1: Ha kell mondani 3 világhírű futballistát, akkor a Ronaldo biztos, hogy benne van a mostaniak közül. Tehát, igen, tehát ez, igen. Van a Messi, van a Ronaldo, és akkor még mondhatsz egyet, még a Mbappét, vagy nem tudom, de körülbelül a Ronaldo biztos, hogy benne van. Na mindegy, és ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölül bírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót a szabálytalanság pillanatát, hát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. De nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát ez nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbírók közösen azt a döntést hoztak, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ez nem kell volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani. Tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj.
3: Tehát igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszízni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket igen, mozgat igen, meg igen, a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
1: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a Curaçaói elnök akarja fölhívni az Infantinót, hát nem is kapcsolják be.
0: Hát
1: rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
1: De ilyen nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország elnöke oda telefonál.
0: Nem csak, hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy olyan betoltak.
1: Persze,
0: hogy...
1: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. és az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelt őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát mindegy, tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten felülír dolgokat, hogy az elképesztő.
3: Ugyanez az ivószünet, ugye, ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
1: Igen. Ja. Igen, ha 20 fok van, akkor is isztok.
3: Hát, senki nem szörös, nem baj.
0: De ez most már kimondva tudjuk, hogy ez hát tulajdonképpen persze, hát egy értékesített reklámidő. Mert a hát közvetítésben tudjuk, mert én látom.
1: Hogy a köztelevízióban is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor, az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll, mint a megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát már olyan bőrkában mindenki azt mondja, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszhatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
3: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk ugye, hogy Argentína.
0: Hatoljátok Argentínát.
3: Igen, igen, igen.
0: Ezért kettő óra vezettek, hát azért, de kettő óra vezettek.
1: Nem tudom,
0: mennyire fogják megbüntetni. Ezért, hogy
1: hát tessék.
0: Hogy azért, mert ezt mondtam, mert egyébként a csapatának meg volt a továbbítása, mint a Feri, mert 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Hát, lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
1: Hát persze, hogy rajtuk is elment, meg illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szállá akasztotta oda a lábát, tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is. De az, hogy hát ennél sokkal kevesebbé tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú időre, hát ilyeneket nem lehet mondani. Hát meg ugye tudod, olyan világban élünk, hogy bárkit bármi sérelem ér, akkor azonnal rasszizmus. Csak hát most miért, kire eszembe rasszizmus, vagy hogy? Tehát az argentinok meg az arabok között? Vagy tehát most mihez képest rasszizmus? És miért lenne rasszizmus azért, mert született valamilyen döntés? Tehát az egész ügy nagyon-nagyon kellemetlen, meg hát nem sikerült emelt fővel veszteniük. Igen, hát ők...
0: De jó meccs volt az. Én kevés meccset néztem meg, de az egy nagyon jó meccs volt. Főleg a második fél idő, brutálisan jó volt.
1: Igen, hát különben se élsz rá, mert Wimbledon van.
0: Ráadásul rá, igen. Közben a Gyokó azért egy 5,5 órás, nem tudom, negyed döntött játszik. 39 évesen a csávó veri a 23 éveseket 5,5 órában. Tehát, hogy azért na.
1: Juli, megint... A post-Federer korban kinek szurkolsz?
0: Tessék?
1: A Federer utáni korszakban most kinek?
0: Képzeld, nagyon keveset nézem azóta. Tehát, hogy valahogy...
1: Elment a kedved.
0: Aha, elment a kedvem.
1: Vannak ilyen senior tornák, ahol játszik.
0: Igen, nem találtam még új kedvencet, megmondom őszintén. Van valahogy így. Még a Gyokot így néha megnézem, de ez azért, hogy végleg eltűnik, akkor úgy nem tudom, hogy kibe fogok bele szeretni. Ja. Bocsánat, a Juli kérdezni akar előre, és ne haragudj.
1: Nem, én nem
4: örülök. Elmagyaráznád a leszabályt. Nem, igazából csak azt akartam megkérdezni, hogy van ilyen, hogy kimondva kimondatlanul bizonyos csapatoknak, hogy is mondjam, nagyobb a respektje, tehát hogy nekik ítél a bíró, hogy elnéző bizonyos csapatokkal szemben, csak hogy jó sokáig benn maradjanak, mert hogy ahogy a Cristiano Ronaldo, ők is hozzák a nézettséget. Tehát, hogy most kinézni
0: az argentinokat például.
4: Hogyha a Zöldfoki-szigetek még mindig ott lenne.
1: Hát figyelj, ilyet soha senki nem mond, és soha azt hiszem, hogy nem is mondanak ilyet egy játékvezetőnek, de az tény, hogy a nagy csapatoknak, meg a nagy játékosoknak óhatatlanul van egyfajta respektje egy játékvezető előtt. Tehát ha ő a Real Madridnak vezet, az más. Hogyha Cristiano Ronaldo-nak vezet, azért az valahogy másképp gondol rá a játékvezető, vagy valahogy más a viszonya. Hát kicsit a játékvezető van meghatódva, hogy ő ott lehet egy bizonyos pontig. Szóval igazából nincs ilyen, nincs kimondva, nincs leírva, nincs semmi ilyen szabály, de időnként észre lehet venni, hogy vannak olyan meccsek, amikor a játékvezetőről azt érzed, hogy most meg van hatódva, hogy vezethet egy ilyen mérkőzés.
0: Aztán pont az Egyiptom...
1: Ez emberi igen, dolog inkább.
0: Az Egyiptom-argentin meccsnél nézték meg a játékvezető Instagram oldalát, és azt hiszem három embert követett, a saját országát nem tudom, még valakit a FIFA-ból meg Messit. De hogy ez most a plegyka része, vagy ez valami nem tudom, hogy kis mém volt, hogy ez valóban így van, de hogy azért az is gyanús, hogy a játékvezető
1: az hát, szerintem ez mém volt, mert egy játékvezető, ez, ráadásul ugye ez a játékvezető, ez egy francia játékvezető, azért ez elég rutinos, meg rengeteg meccset vezet Európában, tehát ő azért már látott közelről komoly futballistákat is. Nem hinném egyébként, hogy egy komoly játékvezető megengedi magának azt, hogy az Instagram oldalán visszakereshető legyen, hogy kik a kedvencei. Tehát ahogy egy kommentátor sem mondja el jó esetben, hogy kinek szurkol, hogy ne roncsa el a nézők szórakozását, egy játékvezetőnek meg szerintem kifejezetten tilos, hogy kiderüljön az, hogy ő ezzel vagy azzal a csapata vagy a játékossal szimpatizál. Szóval nekem az a gyanúm, hogy ez egy mém volt.
0: Te szereted a VB-t egyébként, ugye a színvonalát, a nagyok visszavonulását, sok éra, a végetérését és nagy sírásait elégedett, vagy így... Inkább foci szurkolóként, vagy foci kedvelőként.
1: Két aspektusa van ennek a dolognak, hogy az emberek jellemzően a történeteket nagyon szeretik. Tehát, hogy mi lesz most ennek a Messinek a története, a Trumpnak a története, az ennek a csapatnak a története. A történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végül is az a történet a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Féderrel, meg a Gyokót is azért nézed, hogy mi lesz a történetnek
0: igen,
1: a vége.
0: Igen, a történet vége, igen, abszolút. Igen.
1: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát ez rengeteg. Ez a, igen. Szóval ez, igen, ezt látja, mert Feri is látja, aki
3: neki sem volt.
0: Na de emögött vannak olyan történetek, mint a zöldfoki kapus, aki kijön 500.000 követővel, igen, és hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen, és a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel a kapusok igen, között. Közöttök sok emberi igen, történet jött így. Kis csapatoktól.
1: Van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ez ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez a Ázsia, és ez a Amerika, Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy egy 18. európai csapatot, ami számomra értektelen lett volna. De nincs
0: a kameruniak belódultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
3: Az jól nézett ki, hát csak kultúra, az divat bemutató,
0: náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelsz ilyet, vagy ez megtekessen megengeded?
1: Hát mert én nem közvetítek ezen
0: a világban. Igen, nem közvetítek, ezt tudom.
1: Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, vagy a legutóbbi VB döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a három szerintem.
3: Hát ugye a franciák ma hazamennek, ugye az öt argentin bíró, az majd elintézi őket. Ez egy érdekes dolog.
1: Ezt azért ez erre viszonylag nagy összegben mernék fogadni, hogy ma még nem mennek haza. Ennek például az az oka, hogy ma egyáltalán fognak pályára lépni.
3: Vagy nem, ma van, mikor
0: van? Most szünet van, van egy-két nap szünet.
3: Vagy
0: most
3: mikor van?
4: A németek mikor játszanak, én csak
0: azt szeretném. Tartok, gondi, vártok egy 50-esben, hogy ma nem mennek haza.
3: Jó, de most elviccelted, de mikor van ahol az öt argentin bíró van?
0: Öt argentin bírót kapott a francia csapat a következő meccsükön? Az
1: hát figyelj, az igazság, hogy ilyen szempontból még nem vizsgáltam meg egyik mérkőzés, hogy ki lesz a játék.
3: Sokan írják, lehet, hogy én vagyok a hülye, bocs, de sok hallgató írta ezt.
0: Hogy, de várjál, ma van egy francia marokkó 10-kor.
3: Ma van a francia marokkó.
0: Ma van egy francia marokkó.
3: Gundi!
0: Gundi!
1: Nem!
0: Nem ma? Nem. Hát nekem is azt mutatja az applikáció. Mutatja
1: az... Várjál, milyen nap van?
0: Csütörtök este 10 francia marokkó.
3: Úgyhogy ugrasz egy 50-essel.
1: Ja, igen,
0: tartottam az 50-et. Nevezd minket egy 100-asra, Feri. Veled voltak egy 50-essel.
1: Várjál, megnézem, hogy ki lesz a bíró. Igen, elve egy 20 vagy nappal, jó?
0: Igen, semmi baj. Veled mentem.
1: Már azt sem tudom, hogy melyik nap, mert itt ezzel, hogy a ma játszanak, de holnap hajnalban van.
0: Igen, nem vagy kint, nem is közvetítesz. Guni, közben mennünk
1: kell. Igazad van egyébként, Ferenc, nagyon tájékozott vagy. Tehát a legnagyobb magyar szakértő, aki a játékvezetőkről mindent tud, tényleg 5 argentin lesz.
3: 5 argentin, kivégzik a franciát.
0: Meglátjuk. Guni, nagyon köszi, jó volt hallani, igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt kicsit hallani, mennünk kell. Köszönjük, ciao, szia Guni. Ciao.
3: Ezt szeretem a csávot, jaj.
0: 8 óra, pontosan itt vagyunk, mindjárt érek után. Folytatódik.
2: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
11: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
14: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
15: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
16: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
17: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
18: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
19: Mi?
18: Ne!
19: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
18: Ugrunk egy bombát!
19: Szállás.hu. Úgy is tett.
20: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
21: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Nyír Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek nyírplaza.hu.
22: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
23: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
22: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktéri rizomaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
1: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
22: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
5: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
23: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
24: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák, szülés felkészítőt tartanak Fehérgyarmaton, októberben kezdenek a röplabdás lányok. Demeter Dia vagyok. Hamarosan érkeznek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András a Nyírtán Fő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztusban 3 számlát kapnak majd készhez a fogyasztók.
4: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gombnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztóknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3 darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtés elszámolás.
3: Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tagkórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a leendő szülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásáig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást, és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye, már az első fordulóban rangadóvár a Fátomra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátom játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Igen! Sebestyén Böllesztofanész Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 11 perccel, gyerekek.
2: Jó reggelt!
1: Azt mondja, hogy az Óbarok térségében Budapest felé baleset, autó és lovaskocsi.
3: De állj, mit keres ez az M1-es autópálya?
1: Nem is érted. A baleset felé lovaskocsi és autó, odafelé meg ugye autószállító, tehát hogy ott teljes a... Teljes az őrület így ebben a formában. Emette Budapest felé több autó út között, Buda eset. Milyen front van, gyerekek? Vagy teli hold? Vagy mit történik? Vagy mi a...
3: Hideg, meleg, hát tegnap hajnalban 25 fok volt, már. Ma 13.
1: Ja, és ez na, nem, ez, hát ez megy nehezünk. Uh-huh. Jól van. Szeretem a Gundit. Jó a Gundi.
3: Jó. Én is, de most nagyon várom az SMS-t, Gundel úr. Nagyon várom.
1: Már csak egy revolutozásnak kell
3: megérkezni. Vagy csak a Pittyenista revolútra. Igen. 50-es, mindegy, de érdekes.
1: Ma tényleg játszik a francia válogatott Marokkó. Most már naponta egy meccs, vagy hogy van? Kettő, vagy nem tudom. Most már napi egyek jönnek, ugye? 4 meccs, 8 csapat. Na jó, meglátjuk, gyerekek, jól van. M7-es Budapest felé autó tetején, csak hogy még izgalmasabb legyen. Na, mi pedig találtunk valakit, akit rögtön fel is hívunk, mert hogy a világ hetedik leglassabban öregedő ember egy magyar férfi, képzeljétek el, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani magán. Ugye, hát arról van szó, hogy van egy ilyen longevity verseny, ami arról szól, hogy megkeresik azokat az embereket, akik hát a saját életkorukhoz képest fiatalabb életkort mutatnak mindenféle tesztek alapján. És egyébként ezt csináltuk itt néhányan mi is, ez egy nyálteszből csinálják meg, és mondjuk a biológiai életkorodhoz képest, te hány éves vagy, hát, ugye?
2: Neked is volt ilyen, neked mennyi lett?
1: Nekem 7 év mínusz volt.
2: És akkor azt mondták, hogy az nagyon nagy eredmény.
1: Azt mondta a Szászmárti, hogy ilyen 2-3 év az nagyon jó, ha olyan 4-5 évvel vagy fiatalabb az extra, egyszer látott olyat, aki 8 vagy 9 évvel fiatalabb a biológiai koránál. Nekem a 7 jött ki, de lehet, hogy az aznapi eredmény volt. Csinálsz másnap egy tesztet, mennyit aludtál, nem tudom.
3: 50-nel öregebb.
1: Vagy 50-nel öregedés. Ugye erről beszéltünk, ezzel a Brian Johnsonról, aki millió dollárokat költ el erre, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, de ez a biohackerkedés, ez most már nagyon megy. De van egy verseny, ahol emberek azon versenyeznek, hogy ki a legfiatalabb a korához
3: ezt
1: képest.
3: Lehet exaktan mérni, hogy mennyivel fiatalabb a szervezeted.
1: Hát ez
3: van egy nagy átlaga, hogy például az 56-os, mint mondjuk én vagyok, 56 éveseknek, ahol tartania kell,
1: húznak egy átlagot,
3: és ahhoz képest, de akkor mihez képest mérik, hogy én fiatalabb vagyok, vagy idősebb?
1: A te korodhoz, a te valódi korodhoz képest mérik meg nyálból, hogy a te életviteled, az alvásod, a táplálkozásod, a stresszed, a kortizolod, és minden egyben, ugye van, aki öregebb a koránál. Tehát olyat is találnak, aki 55 éves, de 63 évesnek felel meg a szervezete.
2: Van,
1: aki... Itt van Juli. Van, aki nagyjából azonos korban van, és 55 a biológiai kora, és akörül mozog. És aztán vannak ugye az extrák, akik egész egyszerűen hát olyan jó paraméterekkel bírnak, hogy a biológiai mutatók, hogy a bizonyos laborértékek alapján fiatalabb kort mutat, mint amennyi vagy valójában. Ezt meg lehet nézni, ez egy nyájtesztből egyébként megmondják. Neked nem olcsó, de elküldöd, és egy hónap múlva visszaküldik. Én nem is tudom, hova küldik a mintát, Ausztráliába, messzire. Küldik a mintát, és egy hónap múlva kiderül, meg tudod csinálni bizonyos laboratóriumok, hogy te hány éves.
2: Szerintem nem
1: csak beírják.
2: Csak igen. Legyen 5 év, legyen egy jó napja.
1: Na most ebből van egy Longevity World Cup, ami ugye arról szól, hogy a részvevők abban versenyeznek, hogy ki tudja a kronológia és a biológiai életkor közötti távolságot még nagyobbra nyújtani. Uh-huh. Tehát a szervezeted és a valódi korod közti állapotot. Ugye, hogy én vagyok valamennyire, közben van egy exakt számom, hogy vagyok 50. De a szervezetem vagy a testem lehet, hogy 45, de az is lehet, hogy 53. És 200-an versenyeznek, akik úgy optimalizálják az életüket, hogy nagyon-nagyon durván egészségesen élnek. És ebben a versenyben most a hetedik a világon a leglassabban öregedő emberek között egy magyar férfi.
3: És ő is milliárdokat költ, mint ez az amerikai csávó.
1: Nem hiszem. Nem. Nem, ez a Brian Johnson azért ez egy extra.
3: Nagy szélsőséges volt.
1: Ő egy vállalkozó, nagyon sok pénze van, és ő ugye, hát ő ez egy ilyen tudományos kísérletként apostrofálja saját magát.
2: De az ő versenye az drágább is. Sokkal. ott egy ilyen vizsgálat, az ilyen fél milla. Indul egy darab vizsgálat.
1: A Briannél?
2: Igen, neki ja, is horror. Van egy ilyen versenye, arra is be lehet nevezni.
1: Aha, ő hirdetett egy ilyen pályázatot, vagy egy ilyen verseny.
2: Ja.
1: Igen. Tehát ez valószínűleg fogalmazhatunk úgy, hogy ez valamiféle ilyen testoptimalizálás, nem?
3: Aha,
1: de tehát nagyon precíz életmódot követel. Sport, kaja, alvás, alvásidő, mély alvás, felkelés, melatonin, stressz, hormon, minden benne van.
2: Nős vagy?
3: Nős vagy plusz 20.
1: Az, hogy milyen rejtes stresszeid vannak, vagy hogy milyen a házasságod, vagy milyen a munkahelyed, vagy milyen a gyerekeid a kapcsolatod, ez plusz-minusz 3 év is, plusz-minuszba is tesz, és pluszba is. Tehát a stressz az egy ilyen lassan megrágó, de szétemésztő faktor, ami szétszed.
3: Mi az alvás idővel biztos, hogy kiesünk a francba? Én nem is tudom, hogy te hogy szedted össze ezt az 5 évet.
1: De nem is 5 év, 7 év.
3: Hetet, azt
1: én 7 év, nekem 42 jött ki. Én 1 hét múlva vagyok 49.
2: Úgyhogy nagyon sokat fizetett ezért a tesztet.
1: Semmi. Még a nevemet sem írtam rá szívesen, és megkérdeztem, hogy külföldre küldik. Tehát, hogy nincs jobb pofizás. Ausztráliába megy a teszt.
3: De nem alszol, ember. Mivel hozod vissza?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
2: A 100 fekve nyomással.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért stressz is van.
3: Hogy alapból azt mondjuk, ugye, hogy egészséges étkezés, sport, alvás.
1: Az alvás az első háromban kéne, hogy benne legyen.
3: Azt alszunk 4-5-6 órákat.
1: Sokat mondtál.
3: Na, azért mondom, hogy te ráadásul bele is húzol.
1: 4-4,5 óra napi alvási mennyiségem.
2: Nem is eszel rendesen.
1: De. Igen. Persze. Edzés van, meg ezek vannak. Nem tudom.
3: Na mi a szer, haver?
1: Na.
3: Gyerünk!
1: Egy kicsit belenyúlunk a biológiába. Egy kicsit azért ott aztán az endokrinológus csapat azért tudja, hogy mit kell adni.
2: Kened a tesztó.
1: Na mindjárt megkérdezzük Martint, aki így apostrofálja magát, hogy biohacker, mert ezt mondja magáról. De kicsit nagy képű, de tetszik.
2: De hát basszus. És egyébként meg tanár is, meg a filmiparban is dolgozik, úgyhogy elég sok összetett személyiség.
1: Na várj, és azt most jól olvasom, hogy ő kronológiai 30 éves.
2: Na, igen. Erre akartam, te
1: na, mondj elő. Mondj elő. Hello, Martin, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Ciao, Martin.
3: Hello.
1: Mondd el, hogy mennyi vagy valójában, és mit mutat a biológiailag, mennyi vagy? Tehát, hogy a tested mennyi, és az életkorod mennyi, csak hogy érezzük, hogy hol tartasz most?
4: Most a valódi, a kronológiai korom az 31 év, és a biológiai, ez alapján a Longevity World Cup-os mérőóra alapján, az pedig 13 év.
1: Hagyjad már! 13 éves,
2: anyukát tudta, hogy telefonálsz.
1: Fogaid ki vannak.
4: Igen, én egy szülői felügyelettel beszélek.
1: Tejfogak meg vannak, még állandók már kijöttek. 13 éves a biológiai korod.
4: Igen, és az nagyon jó, amit mondtál az előbb, Balázs, szóval ez, hogy te elküldöd a nyálmintádat, és kapsz abból egy kort, és nem tudod utána, hogy min is tudnál változtatni. Hogy ez a teszt a Longevity World Cup-on, ez nem nyálminta alapján történik, hanem laborértékek alapján számítja ki egy algoritmus ezt a biológiai kort, és 22 különböző értékből a szerveknek az állapotát vizsgálják. És így 3 havonta járok egy elég komplex laborvizsgálatra, és akkor látom, hogyha nekem el van tolódva a májértékem, akkor mit tudok tenni, vagy a veseértékem, akkor azzal mit tudok tenni. Szóval egy kicsit komplexebb, és így jobban tudom korrigálni.
2: A te értékeid mindenhol középen vannak?
4: Nem. Ez is nagyon fontos ebben a biohackerkedésben, hogy a normális, az nem egyenlő az optimálissal. Hogy attól még, hogy minden értékem egy laborlapon középen lenne, és nem lenne plusz meg minusz mellette, attól még lehet, hogy nem én lennék a legegészségesebb. Néhány értékből kifejezetten jó, hogyha egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb.
3: Na mi az, amiből jó, ha sok van?
4: Nagyon sokféle van, például a cisztatin C, hogy ilyen teljesen elvontat mondjak, vagy a kreatinin értékből minél kevesebb, annál jobb. Ugyanúgy a tesztoszteron az jó, hogyha sok. A glükóz érték, a vércukor minél kevesebb legyen.
1: Ezek azért. A kreatinin nem, az nekem például magas lett. A magas lett. Túledzettséget mutatott, plusz igen. Tehát, hogy az emlékszem arra az értékre. Oké, neked hogy néz ki egy napod? Tehát, hogy egyébként mi erről akarsz megszökni? Ez egy szökés az öregedés elől, szökés a halál elől, tovább akarsz élni, ez egy ilyen biohacking, ez egy ilyen testoptimalizálás. Mi a célja ennek tulajdonképpen?
4: A szökés az egy nagyon jó szó, mert így szokták fordítani azt a fogalmat, ami így az öregedés lassítás filozófiájában a longevity escape velocity, tehát a longevity szökési sebesség, azt jelenti, hogy a tudomány egyre inkább fejlődik, és meghosszabbítja az életünket, és mindig egy pár évet hozzáad az élethez. Tehát, hogyha én élek még 50 évet, lehet, hogy az 50 év múlva működő tudomány, az hozzáad még 50 évet az életemhez. Én szeretném minél jobban kitolni. Mondanám azt, hogy az örök életig, de nyilván az egyelőre fikció. Egyelőre szeretném azt, hogy minél tovább, minél jobb formában maradjak, és hát, ha eljön az a technológia, azért én még pofátlanul fiatal vagyok, hogy megérhessem azt, hogy pár száz év múlva ellátogassak a Marsra, és egyéb ambíciókat dédelgessek.
1: Aha, tehát azt mondta, hogy a következő 50 évben, egyébként pont a Brian Johnson kapcsán beszéltünk el, hogy azt mondta ott egy doki, hogy ha a következő 30-40 évet túléljük, akkor már az a generáció leszünk, aki nem annyira tud majd meghalni, mert olyan szintű ugrás lesz a technológiájában és a biohackingben, hogy nagyon nehéz lesz.
4: Igen, vannak ilyen jövőkutatási elvek.
1: Mi a spéci dolog? Oké, nézzük egy napodat. Tehát a kaja, az étrend, az rendben van, azt gondolom, hogy tudjuk ezeket a nagy közhelyeket, hogy mondjuk oké, de például egy alvás, vagy egy telefonozás, vagy egy képernyődő. Tehát mi az, amiben extrém, vagy mi az, amit meg lehet említeni, amiben más, mint mondjuk egy átlagemberi?
4: Igen, az alvás az például nagyon fontos. Az nekem is nagyon el volt tolódva. Egész 20 éves koromban az egyetemi bulizás, az ugyanúgy megvolt, mint másoknak. Hajnali 4-től reggel 6-ig alvás, viszont ez jelenleg nagyon struktúrált, mindig megvan egy ilyen wind down rutin, az a lekapcsoló rutin, hogy éjszaka egyre kevesebb fényt világítatok a lakásban, átváltok vörösebb fényekre, aztán a telefonomon is átváltatom a képernyőt erre a szemkímélő módra, ezek is fontosak a cirkadián ritmushoz, hogy a hormonrendszerünk az eléggé a természeteshez közeli módon működjön.
1: És akkor mennyit nem telefonozol ágyba fekvés előtt? Tehát ott már lerakod a telefonunk este 7-kor, ha 10-kor fekszel, nincs telefon.
4: Hát az azért túlzás lenne. Nyilván az lenne a legjobb, mert akkor kevesebb stressz ér, hogyha az ember beszélget a social médiában, látja, hogy mások milyen jól nyaralnak, mikor még holnap nekem be kell menni dolgozni. Az egy stresszor, az nem tesz jót alvás előtt. Lehet, hogy utána azzal álmodom. Most is így tanárként még egy hete lett vége az iskola szezonnak, de még vannak rémálmaim a fegyelmezésről.
2: Hány órát alsz? Hány órát kell aludni ahhoz, hogy jó legyen?
4: 7 és 8 óra között az az optimális. Ha túl hosszan alszik az ember, az sem jó. És nem azért, mert hogy árt a szervezetnek az a sok alvás, hanem az azt mutatja, hogy a szervezetednek több időre van szüksége a regenerációhoz, és így valami probléma van benne. Ha neked 9-10 óra kell, hogy kialud magad.
2: Mit szóval eszel? Én... Vega vagy?
4: Nem, viszont erősen növényi alapú az étrendem, ez a mediterrán étrend, ami nagy részt zöldségek, sütve, olaj nélkül.
1: Igen, nincs halak... ultrafeldolgozott élet sok hal. Hát igen, szex van, alkohol van, mondj valamit, mert így ez egyelőre nem tűnik élhetőnek.
2: Nem akarok élni még 50
1: év. Inkább halljak meg 60 évesen, de az legyen egy olyan 60 év, mint hogy így éljek 100-ig, ahogy te élsz. Nagyon tisztellek, örülök, hogy 13 éves, hogy biológiailag 3 napig bírnám ezt az életet. Alkohol lehet, szex lehet.
4: Most lehet, hogy 13 évesen még neked se volt alkohol, meg
1: szex az életedben. Ez is igaz, nem
4: zöngképesek
1: már. Gondolj, de komolyan kérdez. Tényleg azért valami élvezet ebbe belefér a...
4: Van, abszolút. Mi az élvezet? Például a kötelező pénteki buli. Egy átbulizott este, ami nálam mondjuk este 8-tól éjfélig, bármilyen szomorúan is hangzik, meg akkor kezd el állni a sor a diszkó előtt. Az például...
1: És az alkoholmentes sör is?
4: És alkoholmentes sör az jöhet, viszont alkohol az tényleg semmi.
1: És így akarsz élni 100 évig? Hát minden. Hát
4: ez van nagyon sok élvezet az alkoholon kívül, például a szex az teljesen beleszér.
1: Engedi? Longevity fenek engedik a szex? Lehet bármennyi,
4: engedi
1: bárhogy.
4: Engedi a longevity, bármennyi, bárhogy nyilván.
2: Szigorúan 2 hetente 20 perc.
1: Csajja.
2: Csak
1: belefér. Nem, mert tényleg tök steril, igen, meg tök jó, tehát őrületesen szabályzott, és nagyon jó, ezen gondolkozom, ez a kötelező fekvő. Még a szemedet is letakarod, ugye? Tehát van egy szemmaszkod, amit ráhúzol a szemedre.
4: Van egy szemmaszkom, az is segít abban, hogy minél sötétebb helyen aludjak. Nyilván egy sötétítő függöny is megoldja ezt, de az egy kicsit drágább.
1: Jó, hát ezt mondjuk erre nem cinkelhetlek, mert nem nekem is van.
4: Mondtátok, hogy Brian Johnson milliókból oldja meg, én pedig igyekszem mindent a legbudgetebb módon megoldani. Tehát például szaunázni szoktam minden nap, az egy ilyen spéci dolog. És ahhoz, hogy ezt a szaunát üzemeltessem, ez egy elég olcsó mobil szauna, ilyen üvegszálas, amit fel lehet állítani egy nappaliban is, ha valakinek van nappalia, és kevesebb a gyereke meg a kutyája. És azt például napi 100 forintnyi áramköltségből tudom üzemeltetni, és ehhez naponta hazafelé úton szoktam keresni két palackot, vagy olyan eldobott dobozt, amitől úgy érzem, hogy most kompenzálva van a visszaváltatóság általa.
1: Van itt baj, de ezt tetszik, tetszik. Kérdez egy hallgató, Parizem fél kiló fehér kenyérrel, belefér?
4: Nem annyira. Én a teljes kiörlésű barna kenyeret ezt szoktam enni, szóval nincs kizárva a szénhidrát. Amikor kizártam a szénhidrátot, akkor eléggé leesett a tesztoszteron szintem.
2: És öregettél két évet. Hogy...
1: Igen.
4: Simán öregedhetek két évet, akár egy hét alatt. Szóval ezek ilyen elég változó értékek. És a labor eredményekre, vagy a laborvizsgálatokra úgy szoktam készülni, mint mondjuk egy sportoló az olimpiai számára, hogy akkor előtte két hétig még szigorúbban tartom ezeket a rendszereket.
2: De ezt hány éve üzemelted ezt az életmódot? Tehát mióta csinálod?
4: Hát ilyen elég szigorúan két éve, és előtte szép lassan kóstolgattam bele. Mivel volt nekem egy autoimmun betegségem, egy nagyon komoly poliartritis, ami az ízületeimet roncsolta, és be voltak gyulladva már 24 éves korom óta, és ez nagyon sok szenvedést okozott nekem, és kerestem azt a módot, hogy hogyan tudnám ezt csökkenteni. És az a kezelés, amit az orvostól kapok, az is segít valamennyit, viszont életem végéig két hetente szuriznom kéne magam, ami azért kevésbé kellemes, mint ha megvonják tőled az alkoholt, én azt gondolom, és akkor kerestem olyan életmód tippeket és trükköket, hogy hogyan tudnék ezen segíteni, és jelenleg teljesen tünetmentes vagyok már úgy két éve.
1: Egyébként ahogy hallgatlak, nincsenek nagy trükkök, tehát a jó minőségű alvás, a stresszmentesség, a jó kaja, a táplálék kiegészítők, a rendszeres mozgás, a lépések, a sauna, a sport.
2: Csak nagyon következetesen.
1: Igen, és ez baromi következetesen, de hogy senki nem mond olyan nagyon nagy csodát, és ha ezeket már mind egymás mellé teszed, akkor szépen elkezdesz fiatalodni, nyilván még kisebb trükkök, meg mindenféle dolgok vannak.
2: De...
4: Az ebben a nehéz, hogy minden nap kell csinálni.
1: Igen, szóval hát ez mindennapos.
4: Mondhatod, hogy ezt csinálja valaki egy-két hétig, de én tényleg minden nap belerakom azt az egy óra edzést, nagyon intenzív futás, erőedzés, szauna, regenerációs akupresszúrás, matrasz, melegfürdő, ez az étrend, nincs az, hogy egyik nap kimegyek mekízni, másik nap hajnalig fent vagyok.
1: Nagyon durva szorongásodat és halálfélelmedet, ami nyilván nem mögött van, azért arra ránézel néha? Terápia, kognitív, nem tudom, módosult tudatállapotok, foglalkozol ennek a lelki oldalával is? Látod a Brian Johnson, hogy járt, milliókat költött el, és a szervezete megtámadt önmagát. Érdemes erre ránézni, nem? Hogy mi van e mögött azért?
4: Nem tudom, azért a Brian Johnsonnál van egy ilyen félreértés most az autoimmun betegsége kapcsán, hogy ezt ő is lekommunikálja, hogy ez neki 21 éves korában indult, csak máig nem diagnosztizálták. Tehát nem az optimalizált életmód mellett indult el, hanem már korábban elindult, és jelenleg küzd azon, hogy találjon rá valami gyógymódot. Én amúgy azt gondolom, hogy ez egy nagy médiafogás, mivel pár havonta ő kitalál valamilyen eddig nem diagnosztizált betegséget, amivel a címlapokra kerülhet, és pár hét múlva majd kitalálja a megoldást.
1: És azt is túléli, és legyőzik, hogy ez is a biznisz.
2: A barátodnak nincs rossz érzés, hogy egy 13 éves srác randizgat?
1: Igen.
4: Nem, bár ő is tanár, és még nem okolták pedofiliával.
1: Ja, 13 éves. Elképesztő egyébként, tényleg. Akkor ugye azt számoltam, hogy egy év alatt te 0,6-ot öregszel, vagy egy év alatt te 0,7-et. Tehát nagyjából így jön ki, ugye, hogy majd a felénél vagy. Tehát 0,7 az öregedésed, igen. Az egy évhez képest. De 0,7 évet öregedsz, igen. Martin, vigyázz magadra!
4: A napjaimat azokat szeretem évente tartani, azért az ciki lenne, hogyha csak két évente kapnék ajándékot.
1: Igen.
4: Az... Olyankor még egy csoki tortát is megengedek.
1: Lehet ilyen veszélyesen élni, Martin?
4: Csokiból.
1: Jó, hát azért azt gondoltuk, hogy nem ézik. Katica ételbe vonulva. Azért ez nem fér bele, persze. Martin, vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk. Hajrá, követjük majd az eseményeket. Köszi neked, ciao.
4: Szépen, jó egészséget mindenkinek.

0: Ajnod is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
2: Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
11: Reklámot hallottak.
12: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Népszerű a nyári diákmunkaprogram, nyíregyházi atléták az EB-n, csak nem 900-an futottak a tokai éjszakában. Demeter Dia vagyok. Népszerű a nyári diákmunkaprogram Nyíregyházán, több mint 400 fiatal dolgozik a következő hetekben az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben. A polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, az óvodákban vagy a strandon is vállalhatnak munkát a diákok. A városban két turnusban indították a programot, a második turnus augusztus 2-án indul. A szabad helyekre a 16 és 25 év közötti érvényes, nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, írja a nyíregyháza.hu. A diákok napi 6 órában dolgoznak. Két nyíregyházi atléta is ott lesz az U18-as Európa-bajnokságon, írja közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. A Magyar Atlétikai Szövetség kijelölte az EB-re utazó magyar válogatottat, és a keretbe két helyi sportoló is bekerült. Kovács Lili Anita 200 méteren, valamint a svéd váltó tagjaként képviseli Magyarországot, Tilki Flóra pedig 400 méteren, illetve szintén a svéd váltó tagjaként áll rajthoz. A válogatottba azok a sportolók kerültek be, akik teljesítették az Európai Atlétikai Szövetség által meghatározott kvalifikációs szinteket. Az Európa-bajnokságot július 16-a és 19-e között rendezik Olaszországban. Ismét benépesül a Kródi Vigadó előtti sétány, pénteken már 12. alkalommal rendezik meg a nyári Mazsonett gálát, amely a nyíregyházi nyár egyik leglátványosabb rendezvénye, írja a város honlapja. A nagy koncerten a Szabolcsi Koncert Fúhús zenekar szolgáltatja a zenét ezúttal is, és 4 Mazsonett csoport is bemutatkozik. Az együttest Schuster Csaba vezeti, a zenekart Bakó Levente dirigálja, a belépés ingyenes. Sikeres volt az idei Tokaj Night Run, csak nem 900-an húztak futócipőt. Az eseményre több száz nyíregyházi érkezett, mások mellett a Vitaktív Egyesület és az Ötvös József gyakorló általános iskola tanulói is képviseltették magukat. Érkeztek indulók az ország más pontjairól, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Budapestről és a határon túlról, Szlovákiából is. A futást fényállomások és zenekarok színesítették, közölték a szervezők. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hát, de 9 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggel. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
1: Jó reggel.
0: Micsoda?
1: Mi volt ez
0: Taylor
1: a kis
0: Swift.
1: Nóta? Taylor Swift.
0: Igen, Taylor Swift, Dua Lipa, Lady Gaga 3-asunk, az valahogy minden reggel. Minden reggel felbukkan, gyerekek. Ezek elkerülhetetlenek, ezek a muzsikák. Enélkül nem tudunk. Nem tudunk
2: nem,
0: létezni.
2: Nem indul el a rádió.
0: Enélkül nem, igen.
2: Meg egy ilyet meghallgatunk, úgy indulunk reggel.
1: Taylor Swift-tel kapcsolatosan olvastam most, hogy képzeljétek el, hogy az a legnagyobb divat, hogy újabban az emberek felnőtt pelenkával járnak.
0: Wow, de jó! Na, ez.
2: De várj, ez még miközelhez Taylor Swift?
1: Hogy a Taylor Swift koncertre is rendszeresen felnőtt pelenkával járnak.
2: És rajtad van?
1: Nem, Taylor Swift.
2: Vagy csak úgy viszed, nem. Hogy itt nekem van.
1: Rajta van az a nézőn.
2: Hogy nekem kimenni pisilni.
1: Képzeld el, hogy volt egy ilyen beszámoló, valami Olivia Rodrigo nevű előadó mesélte, hogy egy koncerten bulizó, fesztiválozó néző mesélte, hogy ott állt az első sorban, és előtte egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy néző letolja a nadrágját, és kummant egyet oda elé.
3: Jó.
1: Mert ha ő most fogja magát, kiáll a tömegből, elkezdi kiverekedni magát a WC-ig, ott végigállja a sort, bemegy a WC-re, visszavereksi magát, addig lemarad 4-5 számról, gyakorlatilag elment a koncert fele. Mit csinál az élelmes? Felveszi a felnőtt pelenkát, és nem megy ki vécére.
0: Zsenik ezek az amerikaiak, én imádom őket. Tehát bepelenkázzák magukat.
2: Ugye jó, helyre az első sorba, azt ne veszítsd.
0: És úgy mennek el koncertre.
1: Hát figyelj ide.
0: Őrületesen jó arcok.
1: Most a Metallica koncert előtt meséltem Miró, hogy volt, akik már reggel 9-kor a kapunyítás előtt ott álltak, azt hogy a legelső sorból nézhessék ugye a koncertet.
0: Ő nem fog kiállni a sorból.
1: Ő nem fog kiállni azért, hogy elmenjen pisilni vagy kakilni. Bepelenkázza saját magát.
0: De van
1: magát.
0: Ilyen, hogy felnőtt pelenkázza? Ez van.
2: Persze,
0: ez
2: egy persze. Időskorban, meg időskor, aki nem tudja tartani, azoknak erre szükség van. Én ma megyek az EFOT-ra, a gyerekek hétfőn beszámolok.
1: Próbáld ki!
2: Jó?
0: Én szerintem nem vagy jó.
1: Nem vagy igazán vagány.
0: Nem vagy igazán
1: vagány.
0: Ha ma nem egy felnőtt pelenkába indulsz el, Velence utolsó EFOT-jára, és mondod meg, hogy te így ünnepled, és így búcsúztatod az EFOT-ot, hogy nem akarsz még WC-re se elmenni, nehogy lemaradjál valamiről, mert annyira fontos.
2: Az utolsó
0: fontos,
2: pillanatok, soha többet nem lesz ilyen, érted?
0: Velencén nincs többet, EFOT meg költözik, te akkor elmész pelenkába. Hát egy praktikus,
2: csak hát el tudod képzelni, még a pisit így csak, de az se.
0: Az a baj, nem emlékszem
2: kihűlt,
0: már.
2: Érted, és hogy most kakillod
0: de érzed, érzed, hogy ott van?
2: Hát persze. Hát nedves hát lesz, egy darabig meleg a pisi, akkor aztán kiül. De még egyszer mondom,
0: de még ez a pisit várja, a pisit felszívja. Na, hát ez az. Tehát az úgy eltűnik valahova.
1: Hát akkor itt meg megfogja.
0: Na de hányszor kellett már kakilnod koncerten? Szerintem az nem jellemző. Pisilni többször, de a pisit azt meg felszívja.
1: De hát minden esetőségre fel vannak készülve. Ezek egy felkészült fesztiválozók. Egyszer próbáljuk már ki.
0: Zseniális. Egyébként zseniális. Zseniális.
1: Jó, bepelenkázzuk magunkat, és a negyedik óra végére bepisilünk.
0: Ja, vigyelj, ott az Otibuli, kipróbálod, beállsz az első sorba, onnan úgy se jössz ki, 60 ezer ember mögötted. Beállsz, bepelenkázod magad, és végigcsináld. De egyébként tényleg megértem, a pelenka ugyanabban a formában, most nem kakilsz, akkor nem egy hűn, nem olyan durva, mert hogy azt meg elnyeli a pisi.
2: Most nem úgy azt mondom, hogy az is normális, hogy bekatéterezed magad, vagy mi?
0: És viszed magad után. Igen.
1: Kifizetsz egy rakáspénzt a jegyre. Igen. Állsz egy rakás időt sorba azért, hogy az első sorba bekerülj, hát onnan te nem akarod elveszíteni azt a pozíciót, hát inkább bepisílsz, és hogyha kell, akkor be is kakész. Mindenre fel vagy készülve.
2: Hát azért nem tudom.
0: Na, és ők ezt most csinálják, tehát ez most egy bevett rend.
1: Ez most egyre nagyobb divat.
0: De ilyen elnökük van.
2: Most mit csodálkozol?
0: Csodálkozol, hogy az amerikaiak ilyen hülyék? Hát nem csodálkozol, hogy ilyen hülyék.
1: Hát figyelj, azt is hittek ebben a cikkben, hogy a japánok igazán fekete övesek ilyen tekintetben, hogy azok, ha kell, akkor kiállnak a tűző napra a 42 fokba. Ott állnak, ájulnak el, de nem adják fel ezeket a helyeket. Na, ők állnak, elájulnak, nem esznek, nem isznak, mert italt nem vihetsz be, nyilván nem állsz ki, mert enni is el kellene menni, akkor azt nyilván nem kockáztatod a helyedet. Pelenka, evés-ivás nélkül 40 fokba áll a tűző napon.
0: Mert hogy valamit meg akar venni, vagy valahova be akar jutni.
1: Várja a koncertet, vagy akár be akar jutni, vagy meg akar venni valamit.
2: Teljesen elbeháborodott. A japánnak megéri, hogy elájulok, és nem látok belőle semmi.
1: Fanatikus.
0: Az illéskoncerten alapból mindenki pelenkában van, ugye írják, hogy ez nem új dolog. Tehát ezt ne adjuk oda az amerikaiaknak, amikor nálunk egy-egy...
2: Ez a bieg.
0: Amikor ez nálunk is megtörténik.
2: Ha már ilyen koncertre járás...
0: De várjál, bocsánat, csak még egy mondat. A DJ OT Bulin Plázson jártam, így az elsősorból nem tudtam kimenni, inkább a homokoba oda csurogtam.
1: De hogy ilyet csinálna?
2: De ott álltam melletted is, te csurgattál.
0: Bepisílsz.
1: Ne?
0: Elengeded. De várjál, nő vagy férfi vagy?
1: Hát férfi.
0: És kiveszed, vagy összepisíled magad?
1: De állj meg, figyelj, itt van a tömeg, itt állnak melletted az emberek, senki nem néz lefelé, hogy azt nézd, hogy te csurgatsz-e. Hát
2: de ott állnak előtted, rápisítsz a másikra.
0: Várjál,
1: észrevennéd.
2: Hát azért igen, hogyha folyik rajta a lábszáramon valakinek.
1: Hát van az alkohol mennyiség, ami után nem veszed észre.
2: Én még nem voltam olyan részek, hogyha lehúgyasz.
0: De a férfi kiveszi, vagy úgy bepisil?
1: Nem, kiveszi. Persze kiveszi.
0: Csak csápolsz, és azt mondod, fú, de jó ízé, és közben oda pisilsz.
1: Igen. Kicsit kilógatod, azt csorog.
0: Nem tudod kijön az első sorból, oda pisilt a homokba. Wow, na erre a szigeten rákérdezek majd.
1: Ki pisil most éppen most?
0: Harmadik kiövetelemnél a színpadon, álljunk egy pillanatra. Ki az, aki belenke van, és ki az, aki már bepisilt. Szerintem ahhoz nagyon kell, hogy pisilned kell, hogy azt a szégyenérzetet elenged, hogy bepisil. Szóval, hogy az vagy nagyon része kell, hogy legyél. Ugye egyszerűen csak állsz, és ilyen mozdulatlan, kicsit nem gyanúsan balra-jobbra nevetgélsz, és közben bepisilsz.
1: Ugye két gyerek szülése után már
0: vissza se tudod fogni. Hát olyan inkontinens vagy, érted? Hat betét se fogja meg.
2: Kicsit ugrálunk. Állsz a pisisnadrágban még.
1: De ezek jó pelenkák, ezek felszívják rögtön. Száraz.
0: Anna, hívd már föl, hogy csinálta.
2: Az Otti Bullisnon nem volt pelenka.
1: De a homokba belepisílsz, hát ne hülyeskedjél már.
2: Úgyhogy van körülötte 10 ezer ember.
1: Eltakarod, mint a macska, tudod.
0: Persze, lekaparod, de elő kell venned, pasikén.
1: Hát én simán elővenném. Ha erről van szó, vicces.
0: Én nőként gondolom, hogy könnyebb, hogy egyszerűen csak elengedem, és a szoknyámon keresztül kijön.
1: De hát akkor meg a ruhát tiszta mizé lesz.
0: Miért lenne? Hát a lábadon lecsurog. Mondjuk jelenti nem, ti balra-jobbra csapkodtok.
1: Várjál,
0: kis tapsi fülesetek, az ugye nyomja balra-jobbra, a kis tacskófülek ott elnyomják.
1: Szerintem sokkal könnyebb. Ő csak egy kicsit kilógatja, szavasz.
0: Te voltál már annyira kész, hogy koncerten oda pisíjél a homokba?
2: Nem, hát legalább egy 5 méter csak arrébb, mert a haverjaim között nem pisílek.
0: Csak kicsit arrébb lépsz.
1: Szerintem ez senkinek se tűnne föl.
0: Na, tök egyéni, nem gondoltam. Hmm. Nem gondoltam.
1: Vannak ám nagy megfejtések.
0: Homokba rajzolt szerelem írják, igen. Azért ez nem, gyerekek, ne pissülj már homokba. Azért igen, ennyit nem ér egy ember előtt. Egy Chris Rudy, vagy egy nem tudom, nem mész ki. Igaz, hogy oda többet nem állsz vissza. Jó, még az első sorban mindig ilyen hardcore arcok állnak, nem? Tehát ott állnak a legnagyobb falok, azok tényleg beálltak délután. Délután 2-kor. Azt írom, aki nekem ez egy átlagos hétköznap. Átlagos hétköznap.
1: Na, csak erről jutott, mert hogy itt írják, hogy ezért vettem jegyet a VIP-be, hogy a Feritől az előbb kérdeztem, hogy VIP jegy, és mondta, hogy csak azért vettük, hogy a pisilni el tudjunk menni.
0: Nagy fesztiválon simán lepisiled az előtted lévőt, írják. Tehát, hogy ez így, ez egy bevett dolog.
1: Nem értetek még.
0: És nő vagy férfi?
3: Zoli.
0: Ne csináljad már, Zoli. Hát nem csinál, ne legyünk már ilyenek. Hát azért...
1: Mik vagyunk mi, állatok?
0: Mik vagyunk mi? Hát pedig azért ezeket nem szoktam kiakadni.
1: De egyáltalán nem is szokott zavarni. Hogy ezen te menj, miért vagy ezen?
0: Én magamnak vagyok most meglepő, hogy ez ennyire kiborít.
1: Gyakorold az elengedést.
0: Igen, gyakorolni kell az elengedést. Jó, akkor ma kimegyek nagy közterületekre, és egyelőre csak lógatom egy kicsit.
1: Először csak a kocsimba.
0: Igen. Zoltán, hát büszkék vagyunk rá, Zoltán. Büszkék vagyunk rá.
3: Szevasz, Zoli.
1: Nagyon részeg voltál?
4: Figyeljetek, nem egyébként, és lehet, hogy lehetne szégyenérzet, de azért nincs, mert ugye DJ-Oti Boli bemész, előtte megiszol 2-3-4 sört, vagy egy-egy koktélt, és hogy akkor a tömeg, és ha bulizni akarsz, honnan középről te kimész, oda te vissza nem jut. Ja. És azért 2-3 órán keresztül, főleg a férfiak azért tudják, amikor begörcsül már annyira a vesét is, hogy nem tudsz tulajdonképpen mit csinálni, akkor vagy bepisülsz, vagy ugyan megoldod másképp. Hát nyilván ott mindenki ugye előre felé nézett, tehát nem látták, mert ugye nem velem szembe álltak a többiek, hanem mindenki a színpad felé nézett, és hát ugye nyilván ott slicen keresztül, csak így az elejét, ha az ember kirakja a férfiak, akkor ott ugye homokba, igen, oda csurgattam, és akkor szépen a lábom majd eltapostam a homokot, hogy
0: nem büszkék
4: legyen egy fedése.
0: De ugye most a Juli behozta ezt itt, hogy az amerikaiak már pelenkába mennek koncertezni. Teljesen beteg a dolog, de akkor van létjogosultsága tulajdonképpen.
4: Abszolút van, sőt, én azon is gondolkoztam, hogy most is megyek a DJ-Oti bulikra, de viszek magammal valami vagy kancsót, vagy valami ilyen, ami a kórházakban van. Mert hogyha bemész előre, és iszol előtte 2-3 sört, nem tudod kibírni órákig.
1: De a pisi sugár erősségére azért figyeltél, hogy ne csúrancs
4: le? Hogyne, tehát ugye azért azt mi tudjuk szabályozni, és szépen lassan leengedve, így van, utána lábbal homokba eltapos.
2: Szólsz a haveroknak, hogy álljatok körbe?
4: Nem kell szólni, sőt, senki nem is látok, mert nem kell.
0: Ez a te titkod önmagaddal, senkinek.
4: Senki nem tudja szépen, hogy kirakni egy kicsit, és oda csorgatni, és kész.
1: És utána van a végén egy elégedett mosolyaink is, megborzongás?
0: Kicsit kiráz a hideg?
4: Egy nagyon nagy megkönnyebbülés, amikor már tényleg begörcsül a vesíd is, és már nem tudsz mit csinálni. akkor ez egy nagy megkönnyebbülés, igen. És akkor utána már tovább a buli.
0: Azt írva, aki Istenem, de örülök, hogy a VIP-be vettem fel a jegyet.
1: Ott se ez másként.
0: Nagyon kemény vagy.
4: Arrébb kell sasszézni egy kicsit, és már tovább a buli.
0: Itt akkor az amerikaiak tényleg működik ez a pelenka dolog. Ugye ők ezt nem akarják, és ezért kezdenek el pelenkába járni.
4: Hallgattam az adást, most azért a pelenkával azért van olyan gond, ugye, hogyha főleg, hogyha olyan ruhában mész, azért az látszik, nem?
1: Kis vékonyka, kis vacakok egyébként már a felnőtt pelenka, tehát nem úgy néz ki, mint egy ilyen óriás csecsemő. Tehát el tudod azt rejteni.
4: Na hát akkor gyerekek, piaci rés, akkor a DJ Oti bulin ezek a világító szarok helyett ilyen pelenkákat kell árulni.
0: Azt meg tudod mondani, hogy világító szar. Tényleg így fogalmaztál, hogy világító szar.
4: Az a gyönyörű világító szivacs, világító szivacs helyett DJ Oti pelenkát kell árulni.
0: Olyan mörcseink vannak, megőrülsz. Na jól van, büszkék vagyunk át, Zoltán. Nagyon szépen köszönjük. Na, nem baj, ha majd a szigeten hátul állsz valahol, vagy a plázson. Vagy integessél majd, hogy te vagy az Oli. Jó?
4: Majd szorakok egy pelenkát a kezemben.
0: Ha plázson, akkor meg foglak szólítani. Jó, jó, hozza a pelenkát, emelt föl, jó? Ciao. Mit akartál mondani? Valamit elkezdtél itt még az előbb, hogy valamit akartál mondani. Már nem erre, hanem tovább folytatva még valami volt. Az eszedbe jutott valami, de már nem emlékszel, mindegy.
2: Ja, de ilyen koncertes sztori, hogy ugye nem hagyod ott a jó helyedet.
0: Igen, hogy nem mész ki. Nem hát mész ki, csinálják az amcsik is.
2: Három angol lány az összes spórolt pénzéből elutazott egy Bruno Mars fellépésre a Berlinbe. Nagyon sok pénzt költöttek repülőjegyre, a koncertjegy is rohadt drága volt, telekürtölték a socialt, hogy ők ott lesznek ezen a nagy koncerten, és a jegyük az egyetlen stadionban található 6 méteres betonoszlop mögé szólt, úgyhogy semmit nem láttak az egész koncertben.
0: Csoda, hogy oda értékesítenek jegyet?
2: És egyébként ez érdekes, mert Magyarországon ugye nem szokták, vagy nem úgy szokták, hogy azt írják, hogy korlátozott látási viszonyok vannak, és akkor az egy olcsó jegy, de ők valami full csidivili jegyet vásároltak maguknak, és így nézték az oszlopot másfél órán keresztül, szegények.
0: Az erős. Az úgy erős. Ja. Végig utazod a világon.
1: Igen, kiadsz egy vagyont a jegyért.
0: Ott tesz ilyen. Az olyan, mint a tűzfara nézőszobában menni nyaralni, nem, Juli?
2: Ja, milyen érzés?
1: Viszonylag kevés időt töltöttél.
0: Nem a szobába kell üldögélni. Nem a szobába kell üldögélni egyébként, igen. Temüról rendeltem pisilőcsövet, olyan, mint egy harmonika, ki lehet nyitni és belepisilni. Taxis vagyok, nem tudom máshogy megoldani, Vikó küldte nekünk. Ő Temuról rendelt.
2: És akkor a csőbe marad a pisi?
0: És a csőbe valahogy benne marad, igen. Igen, igen, igen. Juli, rosszul tudod, rohadt vastag a felnőtt pelus. Én csak tudom. Hát azért jó itt vagyod mindenkinek.
1: Egy ilyen Nesti-s flakonba ti úgy bele tudnátok?
0: Nesti azért jó a Nesti, mert annak ugye vastagabb a nyaka.
1: De abba úgy belemenne, ugye?
0: Bele. Hát, ha nagyon kell, akkor kevés a fél liter szerintem, de átlagban, ha csak úgy van egy ingered, akkor a fél liter az megfog. Igen. Ha nagyon-nagyon 4-5 órája tartogatod, akkor az nem fél liter.
1: És ebben a hagyományos
0: üvegszállásban? Az szerintem sansztalan. Az sansztalan. És ez nem nagy képküdösködés, csak kicsi a lyuk. Tehát ez nem az arcoskodás része, hanem egyszerűen nem. A Nesti, hát az van a kamionosoknak is. Ugye, mert annak vastag a teteje. Tehát azt teszik be egyébként, igen.
1: Mindenki gyanús lesz, akinél ezt is lakom lesz.
0: Mindenkit figyelni fogunk. Na jövő, mindjárt 4 perc, pontosan 9 óra. Itt van egy friss közlekedésünk, két autó ütközött az M7-es autópálya, 15-16-os kilométerénél, óriási a dugó, Török Bálint is ért között, gyerekek. Tárnokon a sor vége, ez most jött, úgyhogy szép a történet. 3 perc, 9 óra, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: 14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai-sziget nagy réten.
1: Már minden jegy elkelt, de a rád

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partia.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
10: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
9: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
14: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
15: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba!
17: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió.

0: reklámot hallottak.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, ismét útra kelnek a szűrőbuszok, több fejlesztés zajlik Nagyecseden. Demeter Dia vagyok. Július 15-ével megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, amely augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelő irodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Július 15-e a bíróságok napja, így ekkor az ügyfelfogadás Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi bíróságán szünetel. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat, ismét útra kelnek az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Július 16-án Szabolcs-Szatmár-Beregbe érkezik a jármű, Cégény Dányár lakossága vehet részt ingyenes vizsgálatokon. Mások mellett szájüregi szűrésen, neurológia és karotisz ultrahangon, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri rizikó becslésen, diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt az érdeklődők. Szükség lesz a tajkártyára is. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehérgyarmatjárás közösségi oldalán. Szociális bérlakások épülnek, és megújul a közösségi ház Nagyecseden, érje a Magyar Építők. A fejlesztés a TOP Plusz program keretén belül valósul meg. A projekt egyik elemeként a Kölcsey utca 17 szám alatti önkormányzati ingatlanban 3 önálló lakást alakítanak ki. Az ingatlan összesen 8 fő elhelyezésére lesz alkalmas. A másik elem pedig a Síp utcában található, korábban csillagpontként ismert közösségi ház átalakítása és bővítése. A munkák során a meglévő épületet felújítják, és 2 új épületrész is épül. Emellett 13 parkolóhelyet is kialakítanak a területen. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futó záporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb, csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb, naposabb idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Drága hallgatók.
5: És mi? És nekünk nem hello? Csak de a drága hallgatóknak?
4: Jó? De nektek is. Mindenkinek hello. Mindenkinek hello. Itt vagyunk. M1 Abdánál megszűnt a káosz. Köszönjük szépen. Ott már jól lehet haladni. Ugye ez korán reggel történt, de akkor úgy néz ki, hogy rendben vagyunk. M7-es autópályán volt egy balesetünk, és tulajdonképpen ennyi. Szépen lassan azért elindul a gat-gat a forgalom, és megérkezünk. Megérkezik mindenki az autópályán. Még a társadalmi kísérletet ne felejtsük el, azért meg kis bemondani.
5: Nyomassuk.
6: Ja, tényleg.
4: Hogy itt már mindenki megválaszolta a kérdést, illetve aki itt volt tegnap, az megválaszolta a kérdést. Ugye a tegnapi nem vett föltéve, hogy következő helyzet.
5: De egyébként lassan komoly,
6: hogy jó, értsen.
4: Lassan, hogy értsed, mert el fogsz akadni részletekbe. De nem baj. Fogd meg az egyik rokonodat, akit szeretsz, bárki, hozzátartozó akárki.
6: Igen.
5: De szereted, fontos, hogy
4: fontos,
5: szereted.
4: Hogy szereted, ne olyan rokon legyen, akit nem szeretsz.
6: Igen.
4: Jó?
6: Ettől már most görcsbe rándul a gyomrod.
4: Már most görcsbe rándul a gyomrod, igen?
6: Igen.
4: Jó. És a kérdés az úgy szólt, hogy ha te fogod ezt a rokonodat, akkor ha most itt ül melletted, akkor abban az életkorában, hogy ő most itt ül, te fogod és berakod egy szobába, ahol semmi nincsen, és neki ott 100 évet le kell élnie abba a szobába. Csak fény van, egész nap ég a lámpa, a kaját, piát kap, 100 évig be van zárva egy szobába.
6: Igen.
4: Neked az a 100 év az egy másodpercetbe kerül, és kapsz érte 50, vagy kapsz érte 5 milliárd forintot mondjuk, de ő 100 év után mindent elfelejt, és ugyanide visszaül melléd, abba az életkorba, ahogy te beraktad a szobába 100 évre.
5: Hát nem öregszik 100 évet, csak aha, egy másodpercet, de ő 100 év.
4: Elfelejti, 100 évig szenved, elfelejti, te pislogsz egyet, azt mondod, oké, mehet, 100 év le is telt, és itt az 5 milliárd forint, ő 100 évig szenvedett, de visszajön ide, és semmire nem emlékszik.
6: Nem csinálnám.
4: Akkor 3-3-ban vagyunk.
5: Nem. Ezt mondtam én is.
4: Akkor 3-3-ban vagyunk.
5: Nem fogja megtenni.
6: Nem.
5: Van egy másodperc.
6: De, de nem érdekel.
4: Neked egy másodperc. Nekem
5: is, ő meg nem emlékszik rá. Igen,
4: ő mindent elfelejt, azt mondta, és kész, és megvan az 5 milliárd forint.
6: Nem, semmi.
4: És semmire nem emlékszik.
6: Nem, nem tudnál annyit fizetni, hogy én ezt...
5: Jó.
6: De akkor is, ha elfelejti, nem. Nem.
5: De miért nem?
6: Hát...
5: Miért nem?
6: Nem ilyen 100 évig egy üres...
4: 100 évig hát, üres szobában. Nem emlékszik rá.
6: Én ezt megértem, de az a 100 év az maga a pokol. Nem. Akkor sem, ha elfelejtünk, biztos, hogy nem csinálják.
4: Én ezt most nagyjából mindenkitől megkérdezem, akivel találkozom.
6: Miért? Miért te beraklád?
4: Nem, én a nemek között voltam. Aha. És nem állszom, csak mindenki tök őszintén válaszol, tehát nem kell eljátszani, hogy te most... Simán van, aki rámondta, hogy igen.
6: Ki mondja erre azt, hogy
4: például Zsül azt mondta, hogy igen.
6: Tényleg.
4: Persze. Nagyon durva. És köszönöm, hogy ilyen őszinte volt, tök őszinte volt. Laci is azt mondta, hogy igen. Az Anna mondta, ő bejött, és őt nemet mondott.
5: Én mondtam, hogy nekem 2 olyan rokonom is van, akit nagyon szeretek, de az már 10 milliárd.
4: Te se nem igen, se nem, tehát hogy neked te nem voltál egyik se, mi ketten Eszterrel nem, Anna nem, Laci és Zsül igen. És
6: Zsül, te milyen lelkületű ember vagy? Ha?
5: Azt mondja, úgy hát,
4: azt kérdezed, és a legfontosabb érveket mondta, amit mindenki mondta, hogy de nem emlékszik, és hogy nekem egy másodperc. Uh-huh. És ez a 2 legfontosabb érve, ami elhangzott. Igen. És én ezt tegnap nagyon sok embertől megkérdeztem, és nagyon vegyes válaszokat kapok.
5: És plusz még az ér, szerintem, hogy utána jó életünk lesz a sok pénzből. Azzal, aki te, mert ugye Zsül konkrétan az asszonyt rakta volna be.
4: Zsül berakta a csaját, és azt mondta, hogy igen. Egymás, és sőt azt mondta, őt is megkérném, hogy rakjon be engem.
6: És az epigenetikai hatással senki nem számol.
4: Igen, nincs epigenetikai hatás. Mindent elfelejt, egy emléked marad, a te emléked megmarad, hogy úgy költöd el az 5 milliárdot, hogy te tudod, hogy 100 évig őt gyötörted. Jó. De ő semmire nem emlékszik.
6: Oké, a szeretedet nem tennéd be, de Zsült beraknád?
4: Hogy egy másodperc? Túl is vagyunk rajta, ide a pénz. Ugye itt fontos, hogy nagyon kell szeretned. Én tegnap hallottam, igen, nemet azonnal, de hát egy másodperc, hogy ne raknám be, nem emlékszik
6: de
4: semmire.
6: De most vonatkoztassunk el attól, hogy nem szereted annyira, tehát mondjuk nem rokon, nem a fiad lányod.
5: Hát az
4: de szerintem ebben az van jól súlyozva, hogy azért itt egy hozzád érzelmileg közel álló emberről kell. Hiszen vadidegen ember berakni, ő elfelejti, nekem egy másodperc, és kapok 5 milliárdot, hol a pénz?
6: De nem is vadidegen ember, hanem mondjuk akár itt a stábból bárkit. Engem beraknál 100 évre?
5: Igen, ja.
4: Hát várjál, 100 évig te benn vagy egy szobába. Nagyon meggyötörlek, elfelejted, és 5 milliárd.
5: Egy másodperc, adásszünet is folytatjuk onnan, ahol szerintem simán.
4: Már benn is voltam. Már ki is jöttél. Emlékszel valamire?
6: Már ilyen is az SMS.
4: Már kerestem 5 milliárd forintot. Milyen volt? Szar volt? Nem emlékszel. Na, akkor
5: persze. Menjünk
4: tovább. Gyere, Zsül.
5: Jó.
4: Figyelj, közben nagyon durva, mert meggyötröl. Tehát ha valaki ült csendben 10 percet, azt tudja, hogy nehéz csendben ül 10 percet. 100 évet leéltetni valakivel egy szobába, aki közben nem öregszik, de benn van.
6: Nem.
4: Mi van?
6: Nincs.
4: Mi
6: nincs,
4: van? De elfelejti?
6: Tudom, hogy elfelejti, értem, de azt a 100 évet végig kell élnie.
4: Azt végig kell élnie. De neked, hopp, és túl vagy rajta. Uh-huh. Tehát neked ennyi?
6: Ez, mint a WC-n. Aha, hopp.
4: Na,
5: jó esetben. Jó esetben van így.
4: Túl, Júli, ebben a korban már nem így vagyunk túl. De jó a kérdés. Jó a kérdés, mert 3-3-ra végeztünk tegnap. Illetve billegő 3 nem, 2 igen. És te nem foglaltál egyértelműen állást.
5: Én mondtam, hogy kettő rokont is betennék.
4: Igen, de
5: elhumorizáltad. Fontos, hogy legyen pénz. De fordítottunk is rajta. Képzelj el most egy síró kiskutyákkal.
6: Teli szobán.
5: Teli árva kutya otthont, amelynek az 5 milliárd forintod egy jelentős részével bevállalnád, hogy beülsz 100 évig ebbe a szobába, egyedül magányosan.
6: De hülye vagy.
5: És a végén elfelejted az egészet.
4: De, ne, de kivel ülök be?
6: Ja, hogy egyedül. Én beüljek 100 évre azért egy szobába, hogy legyen a síró kiskutyák megmennek.
5: Hát nem, de akkor a családodat tudod belőle megmenteni, nem tudom, van valami
4: nem
5: olyan dolga.
4: Nem magamat
6: ne,
4: sem.
6: Dehogy.
4: De a Laci volt az érdekes, aki azt mondta, hogy megkérdeztük, hogy Laci, és magadat beültetnéd, és azon azért elgondolkozott. Tehát ott esett le neki, hogy milyen a 100 év. Míg azt mondta, oké, de te beülnél? Hát azért nem. Inkább. Mert ott neked leesik, hogy mire ítélsz valakit, hogy 100 évre beül egy szobába.
6: Ha a családom, vagy már még családtagom élete, vagy mondjuk akár 10 év múlna ezen, hogy 10 évvel korábban, vagy később megy el, azért beülnék. Tehát, hogy azért végigcsinálnám a
4: 100 évért beülnél? 100 évre? Egyedül egy szobába?
6: Ha kell, akkor ha 10 évvel korábban megy el, igen, azért bevállalnám. Igen.
4: Azért az kemény.
6: Azt azért nem. De miért nem?
4: 100 évre?
6: Ha azt mondod, hogy utána csettintesz egyet, és egy másodperc alatt elfelejtem, és emiatt az én hozzátartozom szerettem 10 évvel tovább élhet, akkor azt mondanám, hogy akkor ezért viszont bevállalom a 100 évet.
5: Zsül, most már nem kell jönni.
4: De most már ne szamaritáskodj.
6: Úgy raktad be a száraz kenyeret.
4: Úgy raktad be a csajodat egy mozdulattal tegnap, most már nem utogassál rá, hogy milyen jó ember.
7: De miért tettem be? Azért a jobb életemében.
6: Azért, mert lokátor van a telefonodon.
7: Mondtam, hogy azonnal, hogy én is beülnék.
4: Azt mondtad? Ő is tegye be engem. Mert azt mondom, reménykedtél, hogy ez 10 milliárd. Igen, de mondtad, hogy te beülnél. Igen, illetve beültetnéd. Igen. Meglepő. Nekem sok embertől meglepő volt a válasz, amit kaptam. Hogy van aki... Tehát engem az igenek meglepnek. De értem az érvelést.
6: És honnan jött ez a kérdés?
4: Ezt olvastuk valahol, vagy a Benny hozta, vagy hallottam, vagy olvastuk. Ezt hoztuk, találta a Benny szerintem.
6: Keresünk még ilyen kérdést.
4: Elképesztően jó kérdés. Elképesztően jó. Mert hogy, amit beszéltünk, nem, hogy jól súlyozva gondolkozol el. És nyilván több érző embernek big no azonnal. De meg tudsz remegni. És hát itt van Zsűr. Laci, nem csodálkozom. Laci, nem csodálkozom. Persze, hogy beültetném. Elfelejti, nekem meg van 5 milliárdom, még nagyobb plazma tévé. Nem lepődtem meg.
6: Van ez a multimilliárdos srác, aki ilyen realityket csinál. És onnantól kezdve igazán tétje lenni a történetnek, ahogy kiteszik eléd azt a készpénzmennyiséget, hogy akkor hirtelen...
4: A YouTube-re gondolsz?
6: Mr. Beast-re.
4: Igen, ő ilyen 50, meg nem tudom, 80 millió dollárokat ajánl fel.
6: És mindaddig, ameddig ez egy ilyen elméleti dolog, tehát hogy csak ma persze 5 milliárd, de ha meglátod a kupac pénzt, ott aztán lehet, hogy fordulnának a dolgok.
4: Igen?
6: Dehogy.
4: Tehát, hogyha ide most ki lenne rakva 5 milliárd forint, ide lenne pakolva, másodpercet kérnék tőled.
6: Nem tudnám meggyőzni. Nincs ez a pénz. Nem tudnám. Nem, senkit nem tennék be 100 évre.
4: Ez a te és a pénzhez fűződő viszonyod, vagy te és a családtagjaidhoz fűződő viszonyod? Nem, tehát, hogy mit értékelsz túl?
5: Nem, szerintem egyik se. Szerintem a saját magadhoz fűződő viszonyod, hiszen itt egyébként tulajdonképpen nem a másikra szabott 100 év a veszélyes ebben a játékban, hanem a te egy másodperc utáni életed.
4: Képzeld, hogy engem a 100 év jobban nyomaszt.
5: De saját magad miatt, hogy
4: nem,
5: az
4: ő szenvedése.
5: De hogy mit fogsz érezni, amiatt, hogy te ítélted arra, hogy 100 évig ül egy szobában.
4: Az már csak egy érv, hogy ő kijön és megölel téged, és ránéz egy kicsim, de jó, hogy te ölelgetsz itt a Maseratiba, de én 100 évig kínosztalak, de szerintem aki nemet mond, az látja a saját szeretét egy szobába kiabálni, igen, verni a falat, igen, nem? Igen. És az, hogy micsoda szenvedésnek tettem ki. Utána már, hogy nekem van egy lelki furim, az is érva mellett, hogy nem, hogy élek.
5: Sokan félnek. Az egy másodperc utáni jelenettől, életettől nagyon sokan rettegnek.
6: Ó, az nekem eszembe se jut.
4: Szerintem, aki nemet mond, az kínozni nem akarja, annak nem fő bérv az, hogy nehezen tudom magamnak megbocsátani, hanem egyből eszébe jut a legfontosabb ember, akit szeret, hogy 100 évig szenved egy szobában, nincs az a pénz. Van, aki meg a pénzt választja.
5: Hogy van az a pénz?
4: Hogy van az a, hogy egyszerűen, hogy egy, de hogy egy másodperc és elfelejti.
6: De ez olyan
4: kérdés. Egy másodperc és elfelejti.
6: Hogy ha nem Sebestyén Balázs vagy, hogy ülnél-e mondjuk 5 évet most ebben a pillanatban 100 millió forintért?
4: Ez egy összetettebb kérdés az előző szerintem sokkal.
6: Igen.
4: Itt de... az anyagi helyzetedtől is függ, de az egy saját magad alá vetett büntetés, amit saját magadon csinálsz. De ebben a kérdésben ugye az a zseniális, hogy elfelejti, te szabott ki rá, és neked egy másodperc. Tehát, hogy ez egy többszörösen összetett kérdés. 100 millió 5 évet nem.
6: Igazából, hogy azt mondtad, hogy szeretted, vagy nem szeretted.
4: 3 millióért 10-et? Igen. Tehát, hogy teljesen más, hogy gondolok. 600 24 éppen. Hát, azonnal.
6: Mikor meg is kezdjük.
4: Igen.
6: Hogy én ideget embert cseraknék be egy ilyen szituációban. Tehát valami nagyon elvetem.
4: Na, arra én azt már azért azt nem mondom. Nagyon tehát, hogy idegen ember, becsukom a szem, köszönöm.
6: Nagyon-nagyon elvetem, hogy szarembernek kellene lennie ahhoz, hogy én ezt megcsináljam valakivel. Tehát, hogy valami bűnözőnek valami olyan
5: ember nincs az életedben, aki gyűlölsz, akit így nagyon utálsz. Mert valamit tette ellened annak idején, vagy
6: hát
5: semmi?
6: Van, de már nem él.
5: Ja, de ha élne, akkor betennéd?
4: Idehozok neked egy nem tudom, egy Los Angeles-i lakost. Fehér, 50-es férfi. Jó, ne legyen fehér. Fekete. Akkor nem lesz fekete.
5: Nem jó.
4: Fehér, akkor azt mondom, miért látod a feketéket, ha azt mondom, rohadt rasszista szemét látod.
5: Jó, tehát egy 50-es férfi.
4: Tehát egy ázsiai, ja, nem lesz. Nem jó. Jó, 50-es férfi, nem ismered. Egy másodperc. Ő leél 100 évet, 5 milliárd forint, neked egy másodperc. Na, azt se tudod, hogy ki ez.
6: Nem. Miért te betennéd egy Los Angelesből jött fehér férfit beraknád?
5: De fehér ez.
4: Ha tudunk egy picit följebb nyomni az 5 milliárdot. Nem, csak nem vagyok annyira elszent.
6: Nem, de 6-ért már beraknád.
4: Nem vagyok annyira elszent, hogy azt mondjam, hogy azon már nem biztos, hogy nem tudnék elgondolkodni. Ezt kimerem jelenteni. Hogy vadidegen, nekem egy másodperc. Itt van most az 5 MRD, így lepakolva. Ide egy kis kupacba le van rakva, egy Aldi szatyorba, jó, 3-ba. Feri még egy faj köteget fog a hón alatt, azt viszi a bizony.
6: Egyre hordjuk a mergába.
4: Vadidegen, nem találkozol vele, és egy másodperc alatt túl vagyok rajta. Na ez már azért az a kategória, ami nekem azért nem egy big no. Tehát, hogy azért ezen azért legalábbis lamentálnék egy kicsit, és már túl is vagyok rajta.
5: Na, igen, ő annyira nem, de...
4: Te rossz lehetett, jaj, na, akkor vigyük a pénzt. Szóval az már azért egy másik kérdés. Vadidegen, 100 év elfelejti, nekem egy másodperc. Na.
6: Álljunk meg egy picit.
4: Itt azért ugye a szeretet volt.
5: De a szenvedése ugyanaz lesz, mint a te szeretted.
4: Hát igen, csak azért a sajnos az ember gyarló, ja. És így működik, hogy amíg a saját szenvedésünk, a környezetünk szenvedése az megérint, addig tőlünk egy 4000 kilométerre ázsiai szökőárban látott képsorok kevésbé ráznak meg, mint hogy nem tudom, valami történik egy buszbaleset a Hortobágyon, mert igen, hogy valahogy emóciálisan sajnos így működünk, hogy jobban kötődünk ezekhez.
6: Hát de azért érint meg, mert arra nincsen hatásod, de ebben az esetben te döntesz. Te döntöd el, hogy az ember bemegy abba a szobába, vagy sem. Tehát ez a te felelősséged. Nem.
5: De soha többet nem találkozol vele, visszarepül New Yorkba. Nem?
6: Nem. Nem.
5: A jó szíved, Júli.
4: Igen. Hát mint ami
6: hát
4: volt.
6: A sírok is kutyák lennének.
4: Az ugye tegnap beszélgettünk japán ilyen tévéműsorokról, és megnéztem, hogy mi volt a
5: csúcs.
4: Mi volt a csúcs, mi volt a legdurvább, ugye, hogy a japán tévéműsorok mennyire durvák. Igen. És hogy mi volt a legdurvább japán reality. Kíváncsi voltam, hogy hol tartanak. És volt egyszer egy Nazubi nevezetű reality-jük. A Nazubi azt jelenti, hogy padlizsán japánul, mert ja, a csávó, aki bement, az padlizsán. Adugos, ez tegnap volt. És az arról szólt, hogy 1988-ban forgatták ezt a reality-t, 98-ban forgatták, azt hitte, hogy egyszerű vetélkedőre jelentkezik, de valójában egy emberkísérlet része volt, berakták egy teljesen üres lakásba, teljesen mesztelenül, és azt mondták neki, hogy ez a műsor majd később kerül adásba, ezt most nem nézi senki, az egész Japán nézte, és nem kapott ételt, pénzt vagy ruhát, mesztelenül volt bent a szobában, több mint egy évet töltött a szobába, és nyereményjátékból szerezhetett magának bármit. És akkor tud kijutni a szobából, ha összegyűjti az 1 millió jent, ami akkor 10 000 amerikai dollárnak felelt meg.
6: Ez ment, ez létezett, ez a műsor?
4: Létezett, és kiderült, hogy a csávó azt hitte, hogy ez később kerül adásba. Mindenki őt nézte, 335 napig volt, majdnem egy évig volt bezárva, gyakran éhezett, rengeteget fogyott, nyereményjátékokon nyert ő folyamatosan kutyaeledeleket, véletlenszerű ajándékokkal próbálta túlélni, és nem tudta, hogy milliók nézik. Ez ott minden idők legdurvább japán reality-je, több 10 millió néző követte, és volt egy olyan, amikor bekötött szemmel kihozták, hogy vége a játéknak, majd elvitték egy új helyre, hogy nincs vége, hazudtunk neked, a játék folytató egy újabb kihívás következik. És egy évet volt bent mesztelenül egy szobában. És az volt a lényege, hogy beadtak neki tévéújságokat, és a tévéújságokból ő keresztrejtvényeket kellett, hogy megfejtsen, föladta föladták neki a szelvényt, és ha nyert, az beküldték neki a nyereményt, és a csáv egy időt rájött, hogy miket kell kitölteni, hogy mivel tud könnyebben nyerni, és minden ruhája, ajándéka, étele nyereményjátékokból volt, egy 5x5 méteres szobában lakott egy évig.
5: Ez minden... nem hűlt meg, ahogy vége lett?
4: Pszichés problémái voltak utána.
6: Nézd meg.
4: Egy évig nézték a japánok. És ő azt hitt, mikor kijött, akkor mondták el neki, hogy te végig élőben voltál. Mert hogy még ezt sem tudta.
6: Ez a Truman Show.
4: Ez mennyire durva.
6: És nem perelte be utána a tévétársaságot, nem volt ennek semmiféle jogi következménye.
4: Semmi. Nem. A modern tévé egyik leges, legszélsőségesebb és legdurvább reality egyébként. Egy ilyen műsorban már nyilván nem állná meg a helyét. Nagyon kemény.
6: Látott, ti meg nyerőpárosoztok, aztán véletlenül kimondja, hogy jaj, Isten, jaj, letiltjuk azon. Érted? Óvatoskodtok.
4: Éppen ezeknek viszont kutyakaját zabál. Hát meg messzenül fekszik. Hol tartanak? Hol tartanak?
6: Hát hol tartottak?
4: Hol tartottak? Most már ezt hát most már ők sem. Lehet. Ők sem csinálják.
6: Szeres.
4: Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt. Ez az én életem, azt írja valaki. Lehet is, hogy én is egy műsor vagyok. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Még egy időjárás, Ferenc, köszönjük szépen.
7: Azaz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
4: Scion légkondicionáló. Jövünk mindjárt, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
3: Rendelek.
2: És a mosókapszula is.
3: Rendelek.
2: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
3: Sejtettem, azt is rendelek.
2: És mikor lesz itt?
3: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
2: Akkor én meg figyelem a készletet.
3: Persze, ahogy eddig is.
4: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex,

0: Praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citán modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6 millió 150 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
1: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
2: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztusban érkeznek az elszámoló számlák, szülés felkészítőt tartanak Fehérgyarmaton, októberben kezdenek a röplabdás lányok. Demeter Dia vagyok. Hamarosan érkeznek az elszámoló számlák a lakossághoz. Hajnal András a Nyírtán Fő Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, augusztusban 3 számlát kapnak majd készhez a fogyasztók.
2: 17 ezer darab lakossági vízmérőnk és közel 60 ezer darab költségosztó készülőnkünk van. Ezek mind távadósak és az okos mérés rendszerébe vannak bekötve. Gyakorlatilag gombnyomásra fognak hozzánk beérkezni az adatok. Az elszámolás pedig azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban fogyasztók által befizetett összegeket fogjuk majd szembe állítani a ténylegesen elfogyasztott mennyiséggel, és így jön ki az egyenleg, ami most idejében a fűtés tekintetében körülbelül mínusz 40 millió forint lesz, tehát ennyit fognak a fogyasztóink visszakapni. 60% a fogyasztóknak megtakarított, 40%-nak pedig majd rá kell fizetnie. Most is augusztusban a fogyasztóknak az öme 3

0: darab számlát fog kapni egyszerre, tehát az egyik az augusztusi tárgyhavi számla, a másik a fél éves használati melegvíz elszámolás, a harmadik pedig a fűtési elszámolás.
1: Újra szülésre felkészítő tanfolyamot tartanak a Fehérgyarmati Tak Kórházban. Szakértő segítséggel és gyakorlati tanácsokkal várják a leendő szülőket, írja közösségi oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház. Július 22-én délután a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át egészen az újszülött ellátásáig minden fontos kérdésre választ kaphatnak a kismamák és kísérőik. A rendszeresen visszatérő tanfolyam célja, hogy eloszlassa a tévhiteket, csökkentse a szüléssel kapcsolatos természetes szorongást, és magabiztosságot adjon a leendő édesanyáknak és édesapáknak. A körülbelül 2 órás interaktív program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az október 10-i hétvégén rajtol a női röplabda extraliga új idénye, már az első fordulóban rangadóvár a Fátomra. A legutóbb bajnoki ezüstérmes Kaposvár a Magyar Kupában második Nyíregyházát fogadja. Az első hazai meccsen a Békés Csabát fogadják majd a Fátom játékosai. Az alapszakasz február 6-áig, az idény, melynek végén a 8. és a 9. helyezett búcsúzik, május elejéig tart. Hosszabb, rövidebb napos időszakokra itt az észak-keleti ország részben is számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Ezekből futózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban nem várható. Az északnyugati szél továbbra is élénk, erős lesz majd. Itt Nyíregyháza térségében 26-29 fok között alakulnak a csúcsok, a borultabb csapadékosabb tájakon lesz majd hűvösebb. Holnap már derültebb naposabb idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Gundival beszélgettünk, gyerekek, nagyon szeretjük, ő nincs kint a foci VB-n, tehát fel tudtuk hívni, akkor ugye nem kell őt kikérni, hogy nyilatkozzon nekünk. És a Trump és a FIFA közbejárásáról beszélgettünk, hogy hogyan próbálta meg felmenteni az amerikai játékosát, maga Trump úgy, hogy felhívta a FIFA elnökét. Durva, hogy sikerült neki. És felhívtuk Gundit, hogy meséljen nekünk erről. Illetve egy 22 éves repülő tanonc mellől kiugrott a pilóta. Valószínűleg öngyilkos akart lenni, ugye? Hát ez nem történhetett máshogy. Megnéztük, hogy mit lehet ilyen esetben csinálni, illetve azon gondolkoztunk, hogy ChatGPT-vel le tudnánk-e szállni egy Cessna 150-essel, ha mellőlünk is kiugrana a pilóta. Mi lett az eredmény? Leszálltunk?
1: Elvileg.
0: Vagy meghaltunk?
2: Hát egy darabig szálltunk.
1: Hát ti leszálltok, én nem.
2: Én odáig emlékszem, hogy
0: mélydé. Mi leszálltunk, Gyuri meghalt, ez lett a kísérletünk vége.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
2: Cessna.
1: Igen, hát talán azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
1: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudott tenni, ezzel kezdtük.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük el újra. Földi adó nem veszi föl, ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarkormányt, igen?
1: Fogom. Horizont. Néz ki a szélvédőn.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
1: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorház tetején nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Igen.
1: Alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
2: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát,
2: eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
1: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb vagy kar.
0: Megőrjük.
1: Látod?
0: Igen.
1: Most ne bánsd, hagyd úgy, ahogy van, a gép, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá!
0: Nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
1: Hát keresd meg a gombot.
4: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes megtartsuk a gépet.
0: Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, mert kiugrott ez a hülye, és próbál behúzni az
4: ajtót. És kérdezik beszélgetni, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
1: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb, és hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót
1: mond! Engedd el a gombot, és várj!
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
1: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
2: És ha nincs?
1: Ha nem válaszolnak.
0: Nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
1: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
0: Igen, a Balázsékat. Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, mit kell csinálni.
1: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezded el a süllyedést, leszállásmenet. Tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton. Igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján. Mert megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
4: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként
0: személyiségfüggő is, igen, valószínűleg ez van.
4: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenes be a gép. Tehát ugye a kezdő sofőr...
0: A telefonot keresem a pultat.
1: Fogom combbal.
0: Rohadt életben.
4: Melyik gombot kell?
1: Bali így vezet le Balatoni.
0: Miért nincs ám egy
4: töltő?
1: Tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földetérés.
4: Nagyon higgatnak kellene.
2: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
1: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Kettő ülés van benne. Igen. Egy kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlenül.
1: Mint az éplében, egy ilyen felfújható. Igen.
5: Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta, igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani. Tehát ez egy több ember döntése volt, hogy ez piros lapot ér, ez a szabálytalanság. És ebben nem is az a kérdés, hogy ugye a Trump azt mondta, hogy milyen igazságtalan, mert ő ért a sporthoz, és hogy ez nem is volt szabálytalanság. De ez nem kérdés. Nem kérdés, hogy ez most hogy kicsit volt szabálytalanság, vagy nagyon. Egyébként, hogyha megnézitek azt a fotót, a szabálytalanság pillanatát, hát csoda, hogy az ellenfél játékosnak a lába még egyben van. de nem volt szándékos szabálytalanság, azt aláírom, de az mindegy, tehát az nem érdekes. És ezt a játékvezető és a videóbíró közösen azt a döntést hoztak, hogy ez egy piros lap, ami automatikus egymeses kiállítás. És ezt fölülírni, ez azért nagyon rossz, mert akkor ezentúl az összes piros lapot fölül lehet írni, és az összes játékvezetőből, meg videójátékvezetőből hülyét lehet csinálni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, hát ezt nem kellett volna ezt kiállítani. Szóval ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő megint ő volt a Jani. Tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj. Tehát
2: igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, igen. Hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszizni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
0: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket mozgatnak a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
5: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a curaçaói elnök akarja fölhívni az Infantinót, hát nem is kapcsolják be. Hát rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
0: Valószínűleg ebben az is benne, hogy szervező ország, tehát az is még egy plusz, nem?
5: De nincs, de ilyen nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország elnek
0: csak,
5: telefon,
0: hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj,
5: persze,
0: hogy...
5: meg benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy mit tudom én, amikor az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten felülír dolgokat, hogy az elképesztő.
2: Ugyanez az ivószünet, ugye? Ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
5: Igen. Ja. Igen. Ha 20 fok van, akkor is isztok. Köztelevízióval is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikaiak ilyenkor... Az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll, mint a megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát az már olyan bőrkel, mindenki azt mondja, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszhatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
0: Tippelni tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelhetsz ilyet, vagy ez megtekessen meg engedet?
5: Hát tippelhetek, mert én nem közvetítek.
0: De most nem vagy kint, igen, nem közvetítek, ezt
5: hogy,
0: tudom.
5: Igen, argentin-francia visszavágó lesz, ugye a legutóbbi VB döntő is ez volt. Ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címét megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsense, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók, hát körülbelül ez a három.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Oké, gyerekek, itt vagyunk. És elmegyünk. Még gyorsan búcsúzik a Füles már, és egy gyorsan egy naphallgatóját még hívunk, és ha nem veszi föl, akkor meg nem veszi.
1: Hány éve hosszabbítjátok meg ma az életeteket?
2: Én rövidítek.
0: Hát szerintem a Feri az F-oton valószínűleg odaver egy minusz 2.
1: Minusz 20-at.
2: De majd aztán reggel edzés, holnap is visszahozom.
0: Igen, csönga. Csönga naphallgató, van plusz ajándéka?
2: Van.
0: Miért egész héten?
2: Safari Park, kintalvással, őzi glampingben, menő légkondicionált luxus sátorban,
0: egy jó kis
2: és
0: safari.
2: A zebrák nyalogatják makkodat reggel, füledet reggel.
0: Meg is mutatjuk, hogy mit nyert pontosan, nem vette föl, de megnyeri.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: És akkor mi pedig elköszönünk. Tavaly a strandfesztiválon a Kalkbrennert vártam 14-től, azaz elsősorban 22-30-kor lépett fel.
1: Ott már befogod a végét.
0: Kétszer sikerült erről nap is, mert megtudtam nyilván, amikor valami görcsöl. Jól van, gyerekek, hol a hőkupola van, úgyhogy közeledik, vigyázzatok.
2: Milyen? Hagyjál már, nincs hőkupola.
0: Én szóltam.
1: Csak érkezik.
0: Jelzem.
1: Lassan.
0: Most még nem, de lassan
2: de nem
0: jön.
2: Ma van, franciákat, de jön ma. Jó.
1: Franciákat már elérte.
0: Franciákat már elérte, így van. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok. Ciao, ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a Háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
0: Reklámot hallottak.
11: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
13: Július 17-én találkozzunk a Tokaji Fesztivál Katlanban, ahol egy őrületes TNT nagykoncert keretein belül a legnagyobb slágereink csendülnek fel, régiek és újak egyaránt. Ne maradj le, te se! Jegyek fesztiválkatlan.hu. Találkozzunk július 17-én. Robba a bomba.
11: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!

0: Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék után a mikrofonnál Király Tamás, viszont nagyon fontos, a mai napra is kaptam néhány DJ-ot jegyet. Nem tartom meg, mindent meg lehet tőlem nyerni. Nagyon figyeljünk, hogy mikor indul játék. Azt pedig külön nem kell csekkolni, hogy mikor indul igazi mai sláger, mert hogy ezeket megállás nélkül hozom. Most Teddy Swims-et választottam, a nagy kedvenctől a The Door. Ezzel kívánok jó munkát mindenkinek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha minden igaz, akkor az időjárás ma vesz lendületet, amikor így legugolunk egy nagy ugrás előtt. Ma olyan 26 fok, holnap viszont már 29, hétvégén pedig 32-33.
1: Az időjárás jelentés támogatója...

0: Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok közlekedési info jön, a fővárosban baleset a Károly körúton a Rákóczi út előtt, az M1-esen pedig kigyulladt egy személyautó Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél a belső sávon áll a jármű, az oltási munkálatok miatt nagyjából 3 kilométeres a kocsisor. Vigyázzunk egymásra!
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Szervíz hálózat.
0: Az igazi mai slágerek között pedig Ray Daltonnal folytatom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0620-311-111, és okkal mondom, mert aki most tizedikként hív, és tudja a rádió eszlogent. Bizony, DJ Oti páros belépőt nyert tőlem. Én meg egy csillen is az Azizám.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a DJ OT játék, pedig elindult, amit úgy látom, hogy mindenki tud. Folyamatosan csörög a telefon, de a tizediknek tudom csak odaadni a páros belépőt, ha tudja a rádió eszlogent. És az most derül ki, hogy ki lesz a tizedik. Rádió 1, hello! Én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Nori vagyok.
0: És a tizedik!
1: Úristen, jó! Nagyon örülök, köszönöm!
0: Ügyes vagy! Hanyadik próbálkozás?
1: Őszintén, első.
0: Így, hát figyelj, aki tud, az tud. Menő, azért pára most a fejükhöz kaptak, mert hogy folyamatosan csöng a telefon, de jó vagy.
1: Köszönöm.
0: Rádió eszlogen, megy-e ugyanilyen jól?
1: Hát bízok benne. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tú, picit megijedtem, hogy elrontod, de megvan.
1: Igen, én is annyira izgulok, most nagyon örülök.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
0: Gratulálok!
1: Köszönöm szépen, szép napot, szia!
0: Szia! Baby Rexa jön a Rádió 1-en.

0: Jó, egy csak igazi mai sláger megy, és még a dal alatt is folyamatosan vettem a telefonokat. Nagyon sokan ilyenkor nem az adást figyelik, csak hívnak, hogy tizedikek legyenek. Hát most ez kipörgött, de jó hír, van még több páros belépőm DJ Oti koncertjére, amit a mai napon meg lehet nyerni, szóval figyeljünk, és nézzük az igazi mai slágereket. A következő zenéórát például ezzel indítom, a Hearst dalával, Purple Disco Machine jön, a Wonderful Life mindjárt, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezmény számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
11: 860.000 forintos négyzetméter ár.
10: Akár hitelre.
11: 10% kezdőbefizetéssel.
10: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
11: vagy 0670-555-0212.
9: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Instagramon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép napot, jó munkát, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában is egymás után jönnek a kedvencek. Most például The Weeknd-et választottam, aki tegnap egy 4 napos sorozatot indított el Franciaországban, a Stade de France-ban, 4-szer tölti meg a teljes stadiont, és giga látvány volt, óriás robottal, tényleg óriás, legalább 25 méteres, ahogy néztem, persze pirotechnika, hatalmas ledek, és The Weeknd, aki nem tud hibázni. Most sem fog, az igazi mai sláger a Save Your Tears, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ma nincs front, ez jó hír, holnap pedig 29 fok lesz, ez még jobb. Az meg, hogy hétvégén 32, az meg parádi.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A fogyarásban pedig Taylor Swift jön, akinek a legutóbbi turnéjának az utolsó koncertjét decemberben rögzítették, és az egyik streaming szolgáltató ki is hozta. Na ezért tegnap az énekesnő ötemi jelölést is kapott, hogy ebből mennyit nyer meg, a szeptember 15-én tudjuk meg, akkor lesz a díjátadó. Ez meg az igazi mai sláger tőle, Taylor Swift és az Opel Light a Rádió 1-en.

0: Egy foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nagy újdonság az idei foci BB-n, hogy a döntő szünetében Super Bowl-szerű halftime show is lesz július 19-én a New Jersey MetLife Stadiumban. A félidei programot Chris Martin, a Coldplay frontembere állítja össze, és olyan világsztárok lépnek fel többek között, mint a világbajnokság hivatalos dalát éneklő Shakira, de ott lesz Madonna, BTS, Burna Boy, és a tegnap bejelentett Justin Bieber is, de a 11 perces műsorban még a Szezám utca és a Muppet Show szereplői is feltűnnek majd. A VB-k történetének első halftime show-ja nem csak a szórakoztatásról, hanem a jótékonykodásról is szól. A világbajnokság mérkőzéseire eladott minden jegy árából $1 a FIFA Global Citizens Education Fund alapítványnak adományoznak, és ezt az adományozást a show alatt felszeretnék pörgetni. A FIFA elnöke szerint egyébként már több mint $50 millió gyűjtöttek így össze. A céljuk, hogy a $100 millió elérjék, és ezzel támogassák a szervezetet, amely világszerte minőségi oktatáshoz és labdarúgási lehetőséghez próbálja juttatni a nehéz körülmények között élő gyerekeket.
0: Rádió egy foci BB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió 1-gyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

24 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: eddigi legnagyobb partiját. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
6: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programok.

0: augusztus 11-től 15-ig.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görög dinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picit megint segítek az úton lévőknek, rengeteg infót kapunk, kigyulladt egy személyautó az M1-esen Hegyeshalom és Börcs pihenő után. Erről korábban is beszéltünk, most már viszont 5 kilométeres a kocsisor, aki teheti a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kerülheti ki a balesetet. Munkavégzés miatt az M5-ösön van torlódás, Ócsa térségében ez egy mozgó terelés, a 29-es kilométertől egészen a 70-es kilométerig. Vezessünk óvatosan, oké?
1: A közlekedési hírek támogatója a Buskár Szervíz hálózat.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fogyadásban is csak a legnagyobb kedvencek, a Daily Mixet például azzal az énekestővel indítom, akiről hát másfél hete minden hír szól. Bizonyám, ő Taylor Swift a The Fate of Ophelia bekészítve. Előtte viszont mutatom, hogy mivel készülünk jövő hétre, mert hogy hamarosan kampusz, ahol természetesen mi is ott leszünk, amire pedig természetesen lehet tőlünk majd páros belépőket nyerni. Szóval mutatok most minden infót, ehhez aztán pedig indítom a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Debrecenben
2: készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: jegyet, és nyerd meg párosnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
3: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
4: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
5: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
6: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
10: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a dínófilm motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben Kik, több mint gondolnád.
11: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
13: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
14: Rendelek.
13: És a mosókapszula is.
14: Rendelek.
13: A WC papír is az utolsó hurigán van.
14: Sejtettem, azt is rendelek.
13: És mikor lesz itt?
14: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
13: Akkor én meg figyelem a készletet.
14: Persze, ahogy eddig is.
15: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Július 15-e és augusztus 20-a között a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A nyíregyházi törvényszék közlése szerint büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják feladataikat, és az ügyfélfogadás is rendben zajlik majd. Két nyíregyházi atléta, Tilki Flóra és Kovács Lili Anita is ott lesz majd az U18-as Európa-bajnokságon. A rangos versenyt július 16-a és 19-e között Olaszországban rendezik. Népszerű a nyári diákmunkaprogram. Nyíregyházán, az önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben több mint 400 fiatal dolgozik a következő hetekben. A második turnus a diákmunkaprogramban augusztus 2-án indul. Napos felhős időszakok váltják majd mást Nyíregyházán, 26-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, jó étvágyat! Amíg önök ebédelnek, mi addig is kőkeményen dolgozunk, hozzuk a legütősebb zenéket. Elstartolt a mai Daily Mix, ez az az óra, amikor mixben szólnak az igazi mai slágerek. Például most egy fiatal német énekesnő érkezik, itt van Loy, és jön tőle a Get Lucky!

0: time.
1: Itt minden igazi mai sláger után jön egy újra. Ez a 91.1 Rádió, ahol csak igazi mai sláger megy. Pop és dance slágerek mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden télben.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és a héten tartja a hagyományos nyári nagy koncertjét a Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport. Nagyon készülnek, várják önöket is. Pénteken este 7-től érdemes kilátogatni a Krúdi Vigadó előtti sétányra. Tehát nyári nagy koncert a Szabolcsi Koncert Fúvós Zenekarral és Mazsorett csoporttal pénteken este 7-től. Jó szórakozást hozzá! Addig pedig kicsit hangolódásként egy újabb nagy kedvenc itt a Rádió 1 Daily Mixben. Jön Kámrán.

Egy rádió, egy Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és jön most Sam Felt, akinek a dalait mindig nagyon nagy büszkeséggel játsszuk, hiszen hát személyesen is ismerhetjük őt. Önök is tudják, fellépett a rádió egy szülinapi fesztiválon, és hatalmas hangulatot csinált. Jöjjön tőle az egyik legnagyobb kedvenc, a Heart Like Mine.

0: 91 rádió, egy nyíregyháza. Csak igazi mai sláger megy. Hát a mai Daily Mix véget ért, de ne aggódjanak. A folytatás még ennél is nagyobbat fog szólni. Startol Magyarország leghosszabb zenei órája. Sírennel nyitunk, jön majd az Ázizám. Ez a Rádió 1, Nyíregyházan és környékén a 91-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
3: Rádió
4: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, mai sláger megy. 91.1
3: Rádió 1.

0: egy nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és ha jártak arra mostanában, akkor önök is láthatták, hogy csőtörés történt a Toldi utca 85 szám környékén. A hibát a szakemberek már elhárították, de az útfelbontás még mindig ott van, ez kicsit akadályozhatja a forgalmat. Jó utat mindenkinek, tehát Toldi utca útfelbontás.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: A 91-en jön Kashmir és White Ride.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Baby Rexával folytatjuk. Nála az sosem volt kérdés, hogy zenével fog foglalkozni, csak azt kellett eldöntenie, hogy ezt milyen formában szeretné csinálni, mert egy csomó dologban kimagaslóan tehetséges. Több hangszeren is profin játszik. A hangszíne az nagyon különleges, opera énekesnőnek szánták, és már 10 évesen világsztároknak írt dalokat. Baby Rexa és a nyár nagy kedvence, a New Religion, most itt a 91-en.

ez itt a 91.1 Rádió egy Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és bár a hőhullám nehezén egyelőre túl vagyunk, de még mindig működnek a párakapuk Nyíregyháza több pontján. A városvezetés arra hívta fel a figyelmet, hogy felfrissülésre csak a párakapukat használjuk, a szökőkutak vize ugyanis egészségügyi kockázatokat rejthet, tehát ne abban próbáljuk felfrissíteni magunkat, használjuk bátran a párakapukat. Frissítő igazi mai slágerek a Rádió 1-en is, Ed

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi ma is sláger megy, és egy kis foci készül a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus, hazajöttek az edzőtáborból, ezen a héten már itthon folytatják az edzéseket. A hétvégén lesz egy edzőmeccsük is, szombaton 17 órától Mezőkövesben lépünk pályára. Hajrá Nyíregyháza, hajrá Spali! Ez pedig itt a 91 Rádió 1, ahol jön Ágce.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
9: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
11: 860.000 forintos négyzetméter ár.
10: Akár hitelre.
11: 10% kezdő befizetéssel.
10: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
11: vagy 0670 555 02 12.
9: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Na így! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert lehetett volna unottan, punyattan kezdeni ezt az órát, meg a délutáni műszakot, de hát értelme. Legyen lendület, legyenek igazi mai slágerek, és legyen játék! Legyen valamikor, figyeljünk, mert hogy DJ OT jegyekből még néhány sorakozik előttem, amit meg lehet majd nyerni. Az igazi mai slágerek viszont pörögnek megállás nélkül, és maradok a lendületnél. Szigalával most, ez a Riptide, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Viszont közlekedési infók, ez már kevésbé jó. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleseti torlódásban a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, ezért óriási a torlódás, aki teheti, ezt többen írták, Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kerülheti ki a balesetet. Vezessen mindenki óvatosan.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 10 órától Franciaország és Marokkó néz szembe egymással a negyeddöntő első mérkőzésén a foci VB-n. A két válogatott a 2022-es világbajnokság elődöntőjében is találkozott, akkor a franciák nyertek 2-0-ra, így a marokkóiak számára ez egyben visszavágási lehetőség is. Franciaország eddig a tornán meggyőző teljesítmény nyújtott, az I csoportot az első helyen zárta, majd a kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt tovább. Marokkó szintén csoport elsőként jutott tovább, miután veretlenül végzett a rendkívül erős C csoport élén, amelyben Brazília, Skócia és Haiti szerepelt, ezt követően pedig a nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőztek Kanadát. A találkozó előtt élénk visszhangot váltott ki az is, hogy a FIFA teljes egészében argentin játékvezetői csapatot jelölt ki a negyeddöntőre, ami a közösségi médiában is komoly vitákat indított el, bár a kijelölés megfelel a szervezet eddigi gyakorlatának. Minden adott tehát ahhoz, hogy ez a negyeddöntő a torna egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb összecsapása legyen ma este 10 órától.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövőre pedig a friss infók szerint Esztergomba költözik az EFO-t, ami 11 éve van a Velencei tó partján, jövőre viszont költözik és változik a helyszín, a Radio1.hu-n írunk erről is részleteket, ő pedig Taylor Swift már is, az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Két dolog most mindenkit foglalkoztat, az egyik az, hogy milyen idő lesz hétvégén. Jó, 30-32 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: A másik pedig, hogy mikor lesz DJ-OT játék. Léci Tamás, csak nekem áruld el, hogy mikor indítod a következő DJ-OT játékot. Megígérem, nem árulom el senkinek, jött Viberen Anitától. Hát, mondanám, hogy ez az egyetlen ajánlat, meg kérés, de... Nem, rengeteg van. Van, aki egyébként tortáról küldött képet, hogy ebből kínálna meg, sőt, van, aki egy hétvégi balatoni buliba is meghívott, ha elárulom, hogy mikor lesz játék. Nagyon kedves mindenki, de nem árulhatom el. Talán csak annyit, hogy... Hogy ezzel kezdem a következő zenei órát, na ezt elárulhatom. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy jön mindjárt, és... Jó, a következő órában lesz játék, na, tessék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

alapja a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal.

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geeko vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geeko 5 és Geeko 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geeko.hu.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
6: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
8: Lapozz rá a nyárra. Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
11: Csempekert.hu.
12: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
13: 860.000 forintos négyzetméter ár.
12: Akár hitelre. 10% kezdő befizetéssel. Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu.
13: Vagy 0670 555 0212.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Picivel már 3 óra után, hello mindenkinek is kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás. Friss közlekedési infót kaptam. Az M7-es autópályán Budapest felé Székesfehérvár térségében 2 teergépkocsi koccant az 57-es kilométernél, a legbelső sávot lezárták, vezessen mindenki óvatosan.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: És vezetés közben ne telefonáljunk, de egyébként viszont érdemes, mert hogy indul a játék DJ Oti páros belépőért, addig pedig 2 ózenél.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, és miközben ez a nyugi zene ment itt a rádióban, közben őrület volt, folyamatosan csöng a telefon, eddig 9 hallgatóval beszéltem. Na és most jöjjön a 10. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
2: Szia, Gábor vagyok. Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, Gábor. Mióta próbálkozol?
2: Hát most ebben a pillanatban 10 másodpercet próbáltam a 10-10-eket.
1: Figyelj! Tudsz valamit, mert te vagy a 10.
2: Rádió 1, sok igazi vagy, slágermej!
1: És ezt is elmondta, tiéd a páros belépő!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
2: Juhuj, köszönöm szépen!
1: Azt tudod-e, hogy kivel fogsz jönni?
2: Feleségemmel.
1: Hogy hívják őt?
2: Ildi.
1: Na mondjuk neki valami szépet még most a rádión keresztül.
2: Ildikem, most figyelj, életedből jöhet hamarosan.
1: Ennél szebbet vagyok, szerintem még senki nem mondott neki. Jó, igazi romantikus pasi vagy. Érezzétek jól magatokat.
2: Szépen, köszönöm.
1: Igen, nem is volt feltétel egyébként a játékhoz a romantika. Na, az igazi mai slágerek között itt az újabb Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, és igen, lesz még DJ Oti játék ma a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és alig két hete volt a gigahőség Magyarországon, és most sincs rossz idő. Ehhez képest azért elég meglepő, hogy Sikszón ma reggel 60 éves hideg rekord dölt meg, sőt, egészen pontosan 64, mert hogy akkor mértek 4,3 fokot, ma pedig 3,9-et. Azta! Na ilyen hidegre azért, ha minden igaz, akkor nem nagyon kell készülni a következő napokban. Felmelegedés jön, holnap már 29, aztán pedig 32 fokos napi csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ő pedig Dua Lipa, az igazi mai sláger, a Dance the Night, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes délután mindenkinek!

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Nagy újdonság az idei foci BB-n, hogy a döntő szünetében Super Bowl-szerű halftime show is lesz július 19-én a New Jersey MetLife Stadiumban. A félidei programot Chris Martin, a Coldplay frontembere állítja össze, és olyan világsztárok lépnek fel többek között, mint a világbajnokság hivatalos dalát éneklő Shakira, de ott lesz Madonna, BTS, Burna Boy, és a tegnap bejelentett Justin Bieber is, de a 11 perces műsorban még a Szezám utca és a Muppet Show szereplői is feltűnnek majd. A VB-k történetének első halftime show-ja nem csak a szórakoztatásról, hanem a jótékonykodásról is szól. A világbajnokság mérkőzéseire eladott minden jegy árából $1 a FIFA Global Citizens Education Fund alapítványnak adományoznak, és ezt az adományozást a show alatt felszeretnék pörgetni. A FIFA elnöke szerint egyébként már több mint $50 millió gyűjtöttek így össze. A céljuk, hogy a $100 millió elérjék, és ezzel támogassák a szervezetet, amely világszerte minőségi oktatáshoz és labdarúgási lehetőséghez próbálja juttatni a nehéz körülmények között élő gyerekeket.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádiu Estégen, a lemez játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára, 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
11: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
13: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
12: Akár hitelre.
13: 10% kezdő befizetéssel.
12: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
13: vagy 0670 555 02 12.
14: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe. És kevesebb káromkodás a munkanapon. Na ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
15: Csempekert.hu.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio

The World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kellemes délutánt, a mikrofonnál Király Tamás. Friss közlekedési infókat kapok a fővárosban a Károly körúton, baleset a Deák térnél. Az M5-ösön pedig Röszke felé dolgoznak Inács és Újhartyány között. A 41-es kilométernél a sávzárásnál 5-6 kilométeres dugó van. Jó utat mindenkinek!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: A közlekedési infók után... Jön már is Bibi Rex a Faithless-szel és a New Religion-nel, és jön a DJ Oti játék, a 10. telefonáló, aki tudja a rádió esztogent, páros belépőt kap az augusztus 8-ai bulijára.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Folyamatosan csöng a telefonunk. Nézzük, ki lesz a tizedik. Rádió egy Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Marci vagyok.
0: Első.
1: Ne, úristen.
2: Szia, István vagyok, és a játékra jelentkezni.
0: Második.
3: Hello, szia, Magyi vagyok.
0: Harmadik.
1: Szia, Püsti vagyok, és Ottila játszanék.
0: Negyedikként.
4: Szia, Norbi vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Mennyi, Pasi? Ötödik.
1: Otti, megint Püsti vagyok.
0: De jó vagy, most a hatodik. Ezt hogy csinálta?
5: Szia, Kati vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hetedik.
6: Szia, Zotyó, Miskolc.
0: Nyolcadik.
7: Szia, István vagyok, játékkal kapcsolatban jelentkezem.
0: Kilencedik lettél. Rádió egy, szia, hogy hívnak?
8: Szia, Judit vagyok.
0: És képzel, te vagy a tizedik.
8: Nem igaz. Úristen, nagyon örülök.
0: Honnan csörögtél?
8: Szegedről telefonálok.
0: Milyen az idő?
8: Csodálatos, kicsit fúj a szél, de egyébként szépen sütanám.
0: Na akkor a szegedi napsütés mellől, hogy hangzik a rádió egy szlogán?
8: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
9: Gratulálni! Az önnyereménye egy páros belépőjegy a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án az Óbudai Szigetnagyrétre.
8: Ó, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Kivel mész, tudod-e?
8: Igen, tudom, a férjemet fogom magammal vinni.
0: Érezzétek jól magatokat, szép napot, szia!
8: Nagyon szépen köszönöm, köszi, szia!

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Ma este 10 órától Franciaország és Marokkó néz szembe egymással a negyeddöntő első mérkőzésén a foci VB-n. A két válogatott a 2022-es világbajnokság elődöntőjében is találkozott, akkor a franciák nyertek 2-0-ra, így a marokkóiak számára ez egyben visszavágási lehetőség is. Franciaország eddig a tornán meggyőző teljesítmény nyújtott, az I csoportot az első helyen zárta, majd a kieséses szakaszban is magabiztosan menetelt tovább. Marokkó szintén csoport elsőként jutott tovább, miután veretlenül végzett a rendkívül erős C csoport élén, amelyben Brazília, Skócia és Haiti szerepelt, ezt követően pedig a nyolcaddöntőben 3-0-ra legyőztek Kanadát. A találkozó előtt élénk visszhangot váltott ki az is, hogy a FIFA teljes egészében argentin játékvezetői csapatot jelölt ki a negyeddöntőre, ami a közösségi médiában is komoly vitákat indított el, bár a kijelölés megfelel a szervezet eddigi gyakorlatának. Minden adott tehát ahhoz, hogy ez a negyeddöntő a torna egyik legnagyobb presztízsű és legizgalmasabb összecsapása legyen ma este 10 órától.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a glamour napokon a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Kösd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt, július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a Geico vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos Geico 5 és Geico 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. Geico.hu.
8: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
9: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
8: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
9: Tökéletes!
8: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Robister számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
11: Csempekert.hu.
2: Miért hallgatják egyre többen a

Radio 1. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Könyves Kálmán körúton az Üllői út előtt. Az M1-esen pedig erős a forgalom a főváros felé, a komáromi csomópont és Tata, valamint Óborok és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tartanak, érdemes az átterelt belső sávot választania, ezt többen is megírták. Vezessen mindenki óvatosan. A közlekedési infók után pedig jönnek az igazi mai slágerek, most Miley Cyrus és a Flowers. 5 órától pedig startol a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. A lemezjátszók mögött Juhász Gergő mellett ma Joel Junior. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes délutánt és jó rádiózást a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

Élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilco.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kasporra. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: A Nyírplázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek nyírplaza.hu.
11: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
12: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
13: 860.000 forintos négyzetméter ár.
12: Akár hitelre.
13: 10% kezdőbefizetéssel.
12: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
13: vagy 0670 555 02 12.
14: Rubiszter számokat az ügyes kezekbe. És kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
15: Csempekert.hu.
16: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
3: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Két teljes órán át mixelünk innentől, és a Joer Juniort is felavatjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Hello JJ!
4: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szevasztok!
3: SMS és Viber számunk 0623-111-111. Mi a helyzet az utakon? Mi a helyzet veletek? Írjatok, meséljetek! A zenére nem lesz panasz, ígérjük, érezzétek jól magatokat velünk a következő két órában. Induljunk el!
4: Nagyon örülök, hogy két órát tudok nektek zenélni, mert nagyon sok minden belefér a következő két órába, de indítunk Purple Disco Machine-nel. Mindenkinek jó hallgatózást!

0: Hey, this is Kirby Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Radio 1 Live Mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t halljátok. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i minden hétköznap délután 5-től. Mellette most Joel Junior a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek. Két kamion karambolozott az M5-ösön a határ felé a Balástja csomópont után a 150-es kilométernél. Nagy dugó van, és van baleset Budapesten is. Az Alkotás utcában rögtön a Baks csomópont előtt, valamint a 7. kerületben a Veselényi utcában. A Rózsa utcánál ezek pár perce történtek. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Milyen volt a Dunapart Fest, Ráczkevén, a múlt héten a Rádió 1-en?
1: Fú, én még azóta is ott tapsolnék. Óriási buli volt egyébként, nagyon szeretem azt a fesztivált. Hát nincsen hangkorlát, úgyhogy fú, gyerekek, úgy szól a cucc, hogy megőrültem. Óriási buli volt, nagyon köszönöm a közönségnek, fantasztikusan éreztem magam. Az ilyen bulik igazán feltöltenek, úgyhogy ezért imádom a nyarat, ezért imádom a Rádió 1 stage-et mindenhol.
0: És ne felejtjétek, minden nagy buliba, minden jó fesztiválra elviszünk titeket idén nyáron is. Ha mennétek a DJ Oti Show-ra augusztus 8-án, abban is tudunk segíteni. Belépőjegyeket vásárolni már nem lehet, totál szoldautos. Az esemény viszont a Rádió 1 még fel tudott mutatni néhány jegyet, úgyhogy nálam még vannak belépők, játék lesz majd a Rádió 1 kívánságműsorban 7 óra után. Megyünk tovább.
1: Így is van, megyünk tovább, és ezért nagyon jó, hogy 2 órát tudok nektek zenélni, mert ilyen újdonságokat is be tudok mutatni, mint a következő dal, szerintem a nyár egyik legnagyobb bombája. Kungs érkezik, és a Getaway a legújabb albumáról. Fogadjátok nagy szeretettel itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Edition-ben.

Summer Edition 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Joel

lemezjátszók mögött Joel Junior. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mi is átálltunk nyári időszámításra. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ma például Joel Junior, ő ugye a World Is My Radio Show állandó csütörtöki rezidense, aki idén megy a Tomorrowlandre.
1: Bezonyám, igen, az előbb meséltem Gerinek. Hát ő nagyon hálás vagyok érte, és tényleg ez egy ilyen egyszerű az életben alkalom. Nagyon kíváncsian várom, de ígérem, hogy be fogok számolni neked is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Nagyon várjuk. Kiket fogsz megnézni jövő héten?
1: Néztem a line-upot, kegyetlen. Tényleg egy megszólalásban nem férne bele az, hogy mennyi olyan név van, akire kíváncsi vagyok, meg akit meg akarok hallgatni. Hát a legnagyobbak tényleg. Mindenki ott van, aki számít, erre szokták mondani. Alesso, Calvin Harris, Fisher, nem is tudom, de tényleg a következő megszólalásra összegyűjtöm a top 10-et, és akkor ledarálom. Tényleg nagyon durva lesz.
0: És ha már Calvin Harris-t emlegettük, akkor jöjjön most ő.
1: Így is van, mert hogy tényleg fantasztikus dalokat ír a csávó, és nagyon-nagyon várom, hogy élőben meghallgassam. Az idei nyáron szerintem az egyik legnagyobb bomba a következő dal. Érkezik Calvin Harris és a Blessings a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ben.

0: Girl, Imál Angel és a Move Into The Sun, mellettem Joel Junior a lemezjátszói mögött. Hát ez a zene tuti szólni fog a Tomorrowland-en is, ahol te ott leszel, mint vendég.
1: Igen, és nagyon-nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok. Az előző megszólalásban megígértem, hogy felsorolom azokat a fellépőket, de tudjátok mit? Csak az egyik napnak a main stage-ét mondom sorba, figyelj. Boris Brejcsa, David Guetta, Dimitri Vegas, Like Mike, Fisher, John Newman, Maddox. Ez így, egymás után. Elképesztő. És ezeket fogom élőben hallgatni. Hát nagyon brutális, tényleg nem lehetek elég hálás, hogy ide kijutatok. Ugyanazon napon még ott van Lost Frequencies is, csomó DJ, Oliver Heldens. Nagyon durva gyerekek, végig sem tudom sorolni tényleg. Úgyhogy ígérem, hogy jövök majd ide a rádió stúdiójába egy beszámolóval.
0: Mindenféleképpen várni fogjuk. És hát természetesen ráteszünk még egy lapáttal, Joel Juniorral maradunk még egy órán át, mind a ketten itt a stúdióban. Egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így is van, Tomorrowland hangulattal. Let's go!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztus

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt,

0: Kemestyén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti ülőgarnitúrára. 20-50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 20-50% kedvezményt számos kerti kaspóra. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
11: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgyis tett.
16: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
18: Tankolj MaxMotion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
19: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
20: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
21: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. 2026. július 22-ig extra jó kölcsönajánlatokkal várunk. Keresd minket Nyíregyházán a Hősök tere 3 szám alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
22: Robister számokat az ügyes kezekbe, és kevesebb káromkodás a munkanapon. Na, ez a különbség. Csempe és Kertáruház, Nyíregyháza, Nyíregyházi út 19.
23: Csempekert.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
24: Köszönjük!
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition. Átálltunk nyári időszámításra, és két teljes órán át mixelünk minden nap, ma Joel Junior segítségével. Hello JJ!
1: Így van, gyönyörű szép délután mindenkinek, továbbra is szavaztok.
0: SMS és Viber számuk 0-20-311-111. Mi a helyzet az utakon, mit látok hazafelé? Mi a helyzet a Balaton körül, a Balaton felé vezető utakon? Minden érdekel minket, dolgozunk össze, úgyhogy jöhetnek a közlekedési információk is, kezdjük el.
1: Így van, a következő egy órában vadmenet lesz, vagyis úgy is mondhatnám, hogy Wild Ride, húha, ez nagyon jó volt. Rádió egy Live Mix, kezdjük.
0: Jó volt, jó volt.

0: Vigyázzatok, itt van a Dracula, a Tame Impala és Jenny készítette ezt a szenzációs dalt. Jenny nem mellesleg a Blackpink nevű koreai csajcsapat egyik tagja. Ez volt tehát tőlük a Dracula. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. Közlekedési infók jönnek. 2 kamion karambolozott, és emiatt 3 kilométeres dugó van az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon, a Balástya csomópont után a 150-es kilométertől, és a belső szalagkorlátnak hajtott nemrég egy autó az M1-es autópályán Budapest felé György térségében, a 111-es kilométernél. Itt is legyetek nagyon óvatosak. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervíz hálózat.
0: Mellettem Joe Junior a lemezjátszói mögött, isteni a zene, az ő érdeme ez, ebben a 2 órában megyünk tovább.
2: Ha már Live Mix, ha már Summer Edition, ha már ilyen fantasztikus idő van, akkor ilyen dalokkal pörgünk is tovább, érkezik Busa és a Magnetic itt a Rádió 1-en.

hétig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Joel Corey és a Galanty, Stay a Little Longer, maradj egy kicsit tovább, és mi is erre tudunk biztatni mindenkit Joel Juniorral itt a Rádió 1-en, hiszen ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Joel Junior egészen este 7-ig a lemezjátszói mögött, ugye most már nyáron 2 órában megyünk, aztán pedig a Rádió 1 kívánság műsorban nyerhettek páros belépő DJ Oti showjára az Óbudai Szigetre, a Sziget Nagyrétre, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a buli, ez totál teltházas, jegyeket vásárolni már nem tudtok, az utolsó jegyeket tőlünk a Rádió 1-től tudjátok beszerezni. Nyakunkon a Rádió 1 balatoni nyár, Joel Junior a Summer Editionbe jár. Rádió 1 Live Mix 2 órában pörög, itt még a Geri is csak úgy dübörög. Bacsi, Nono a cukrászfiú Pécsről.
1: Nono, egyelek meg, de rég hallottam fel, mert köszi, hogy itt vagy velünk.
0: Nagyon köszi, tetszett a vers, és ha már Balaton, holnap Siófokon 27 fok lesz a csúcs. Eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Fél hét van, egy nagyon rövid hydration break, mi is elmegyünk vizet inni JJ-vel, aztán pedig jövünk vissza.
1: Így van, a Vékhajrá még csak most következik, maradjatok velünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
11: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Profi rádiós dancslágereket készítenek hosszú évek óta. Ők voltak a Medúzáék, ugye olaszok hárman vannak, ez volt a Do Wanna Go Home a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron 2 órán át megyünk. Atom Profi.
1: Így is van. Egyébként a Medúzának ezt a dalát én imádom. Egyszerűen annyira jó vibe-ja van, annyira jó húzása van, annyira jó a vokál benne. Úgyhogy fantasztikus, imádom ezt is.
0: Ez tehát a Medúza volt és a Do Wanna Go Home, mellettem Joel Junior élőben a lemezjátszói mögött. Még a pizzák is gyorsabban pörögnek a kezem alatt. Jó az JJ, üzeni Ádám.
1: Ádám, nagyon jó. Köszi, hogy itt vagy velünk.
0: Hívható SMS és Viber számunk 0623111111. Erre nagy szükség lesz 7 és 8 között a Rádió 1 kívánság műsorban, hiszen nyerhettek tőlünk páros belépő DJ Oti show-jára az Óbudai Sziget Nagyrétre augusztus 8-ára. Pörgünk tovább.
1: Így is van. Pörgünk tovább az egyik fantasztikus nyári kedvencemmel egyébként. Önádör és a Talk to You-val folytatjuk. Ezt a dal az, amit szerintem az összes nyári buliba lejátszottam idén, és ezzel megyünk is tovább, úgyhogy pörögjük tovább itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix egész nyáron 2 órás, úgy hívjuk, hogy Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Joe Junior állt a lemezjátszói mögött, és ha bírtátok ezt az elmúlt 2 órát, jó hírem van, ráteszünk még egy lapáttal ma este 11-től.
1: Így is van, nagyon jó. Nem is volt még ilyen, amióta itt vagyok a rádióban, hogy 3 órát tudok egy nap zenélni, úgyhogy hát estére is bekészítettem fantasztikus zenéket, maradjatok velünk akkor is.
0: És ne felejtjétek, a Rádió 1 kívánság műsorban hamarosan nyerhettek belépőket DJ Oti show-jára az Óbudai Sziget Nagyrétre. Mindjárt énekel Ed Sheeran. Ezzel kezdődik az élő kívánság műsor az Azizámmal, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia Jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Utazási csomagjából ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Érdemes minket hallgatni, nyerhettek tőlem ebben az órában egy páros belépő DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára. Szia Márti!
1: Sziasztok, szeretnék kérni egy számot, Jennifer Lopeznek egy számát, és férjemnek szeretném küldeni, és üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Jól van, hol vagytok most és mit csináltok?
1: Debrecenben. Kint ülünk a teraszon, egy pohár borral.
0: Úristen, de jó! Milyen az idő nálatok?
1: Hát 30 fok van, de egyébként egy picit szeles. Szerintem biztos, hogy eső várható. Nem soká egy rövid időjárás jelentés is volt.
0: Amit nagyon köszönök, meg is támogatom.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: És akkor mit üzensz a férjednek borozás közben ott a teraszon?
1: Azt nagyon szeretem.
0: Jennifer Lopez-t kérted, ugye, mellé pedig megkapod még David Guettát is. Ez a legelső közös daluk, reméljük, hogy nem az utolsó. Jön a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en. Szép nyár estét!
1: Köszönöm!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Figyelem, már csak néhány perc és jön az újabb esély egy páros belépőért DJ Oti show-jára, augusztus 8-ára. Halló, halló!
1: Szia, Rita vagyok. A Faithless-től szeretném kérni a számot.
0: Szia, Rita! Na, akkor jön tőlük a New Religion, ez ugye az Insomnia felújított változata, Bibi Rexával kiegészülve. Kinek menjen?
1: Szeretném küldeni a gyermekeimnek, a szüleimnek és a legdrágább, legcukibb férjemnek.
0: És mit üzensz nekik?
1: Hogy nagyon szeretem őket.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma este tehát neked pörög most itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy beszéltünk, szuper nyarat kívánok!
1: Köszönöm, neked is!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Krisztián, milyen dalt szeretnél?
1: Egy Martin Garrix-et, légy szíves.
0: Martin Garrix, oké, kinek menjen?
1: Kollégáimnak. Mi a nagybani piacon dolgozunk, piacunk.
0: Aha, jó forgalmatok van ma?
1: Elég jó, igen, mind-mindig.
0: Hál'

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyrétre.
1: Kivel jössz majd?
2: A kedves párommal mindenképpen, mert már ő is próbált jegyeket szerezni, de nyilván neki is sikerült. Mind a ketten próbálkoztunk, elsőjétem, hogy sikerült. Nagyon szuper.
1: Érezzétek nagyon jól magatokat, és örültem, hogy játszottunk.
2: Nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm.
1: Játék

0: megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 Kívánság műsort, nagyon köszönöm ezt nektek. Attila, parancsolj, mit kérsz?
1: Rélet szeretném kérni magamnak, meg mindenkinek, aki dolgozik ilyenkor.
0: Te mivel foglalkozol?
1: Esti vagyok, kerítés mázolok.
0: Még ilyenkor is?
1: Még ilyenkor is, matek.
0: Kitartást kívánok, jó munkát!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És képzeljétek el, a kritikusok odáig vannak Ray új lemezéért, amin ez a dal is szerepel. Pop, jazz, szimfonikus hangszerelés, nagyon sokféle zenei világ keveredik az albumon, és mégis nagyon mai, nagyon eredeti az egész. De hát Ray-t ezért szeretjük, ő énekel most itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, utána diszkós hit, 9-től pedig jön a World is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével. Ma Regán Lilit és Joer Junior terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, szép nyár estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt a

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

14 órán keresztül 30 fellépő. Ez a DJ Oti Show az Óbudai Sziget nagy réten. Már minden jegyelkelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelj!

0: Virgin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 399 forint, a hazai görögdinnye kilója pedig csak 222 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
6: Rendelek.
5: És a mosókapszula is.
6: Rendelek.
5: A WC-papír is az utolsó urigámban.
6: Sejtettem, azt is rendelek.
5: És mikor lesz itt?
6: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
5: Akkor én meg figyelem a készletet.
6: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Mi történik, ha egy literből vonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Mi volt a legdurvább japán reality? Kíváncsi voltam, hogy hol tartanak. És volt egyszer egy Nazubi nevezetű reality-jük. A Nazubi azt jelenti, hogy padlizsár. És az arról szólt, 1998-ban forgatták. Azt hitt, hogy egyszerű vetélkedőre jelentkezik, de valójában egy emberkísérlet része volt. Berakták egy teljesen üres lakásba, teljesen mesztelenül. És azt mondták neki, hogy ez a műsor majd később kerül adásba, ezt most nem nézi senki, az egész japán nézte. Nem kapott ételt, pénzt vagy ruhát, mesztelenül volt bent a szobában, több mint egy évet töltött a szobába, és nyereményjátékból szerezhetett magának bármit. És akkor tud kijutni a szobából, ha összegyűjti az 1 millió jent, ami akkor 10.000 amerikai dollárnak felelt meg.
14: Ez ment, ez létezett, ez a műsor?
13: Létezett, és kiderült, hogy a csávó azt hitte, hogy ez később kerül adásba. Mindenki őt nézte, 335 napig volt, majdnem egy évig volt bezárva, gyakran éhezett, rengeteget fogyott, nyereményjátékokon nyert ő folyamatosan kutyaeledeleket, véletlenszerű ajándékokkal próbálta túlélni, és nem tudta, hogy milliók nézik. Ez ott minden idők legdurvább japán reality-je, több 10 millió néző követte. Az volt a lényege, hogy beadtak neki tévéújságokat, és a tévéújságokból ő keresztrejtvényeket kellett, hogy megfejtsen, föladták neki a szelvényt, és ha nyert, az beküldték neki a nyereményt, és a csáv egy időtel rájött, hogy miket kell kitölteni, hogy mivel tud könnyebben nyerni, és minden ruhája, ajándéka, étele nyereményjátékokból volt. 5x5 méteres szobában lakott egy évig.
15: De nem hűlt meg, ahogy vége lett?
13: Pszichés problémái voltak utána.
14: Hát de nézd rá.
13: Egy évig nézték a japánok. És ő azt hitt, mikor kijött, akkor mondták el neki, hogy te végig élőben voltál. A Modern TV egyik leges, legszélsőségesebb és legdurvább reality egyébként.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Diszkó! Diszkósít. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megindul a Diszkósít Radio Show csütörtök este is. A stúdióban kétharmada, hiszen nincs itt a Bárány, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
18: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, nessé, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt vagyok félőben, most kezdem el a 31. órát, mindezidáig 30 órát diszkoztam, hogyha minden igaz, ugyebár a Guinness Rekord kísérletünknek köszönhetően, hát majd folyamatosan beszámolok erről, az már tuti.
17: De most indítsuk az estét és a Diszkósít Radio Show, Joy Corey és Galantis igazi mai slágerével, a Stay a Little Longer-ről kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: rádió egy csak igazi mai slágermely, diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, de vadul, félőben, élőben DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel.
1: Egy olyan dalon megyünk tovább, amit mostanában a rádió egyen már kötelező játszani, de egyébként nem nagy baj, mert szerintem jól sikerült ez a dal. Tami Impaláról van szó, a bandáról, akinek egyébként én tavaly nagyon sokat játszottam és remixeltem is egy bizonyos dalát, amely nagyon-nagyon sokat ment az Egyesült Államokban, amikor pont kim voltam ugye helyi magyaroknak játszani, meg egyáltalán pihenni, és akkor ez a dal nagyon-nagyon ment. Ez a bizonyos Dracula érkezik itt a Rádió Egyen, és abból is a DJ Juni.

0: Magas BPM tartalmú adrenzinőlő diszkosít, a rádió egyen bárányatével nincs, Hamvai Pézsi viszont itt van félőben, mert éppen Guinness Rekord kísérletben van, én pedig DJ Junior vagyok, na én mixelek ma este.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 30 órában egy csomó pizzát megettem, és ugyebár van még előttük 20 óra, az alatt az idő alatt is egy csomót meg fog enni, és van egy jótékonyság része is ennek az egésznek, egyébként Levi gyógyulására fölajánlottunk minden egyes eladott pizzából egy bizonyos összeget, és ezúton is köszönöm mindenkinek, aki akár a fesztivál helyszíne, vagy bármilyen módon a megadott bankszámlaszámra utalt. Egy biztos, hogy jó helyre fog menni, reméljük Levi minél hamarabb meg fog gyógyulni.
0: Itt megmegyünk tovább a diszkosi rádiósóban a Rádió 1-en, Ivánnal, és ez a Fotonovella, egy régi klasszikus dal, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez még nem került ki egyébként a YouTube csatornára,

0: És érkezünk 2026-ban egy vadonatúj megkeresés, ahova egy nagy fesztiválon, egy nagy fellépő után kértek be minket, és együtt fogunk játszani a három diszkosít sitkeverő, ugyebár egy időben lesz a nagy színpadon. Tessék kapaszkodni, mert a dátum egészen közeli, július 31 péntek, a helyszín pedig Kecskemét.
1: Ott találkozunk, tehát majd készüljetek, ezen kívül augusztusban is lesz egy csomó rendezvényünk. Van olyan, amiről beszéltünk, van, amiről nem beszéltünk, meglepetés buli lesz, de egy biztos, sok helyszínen ott lesz a diszkosít, úgyhogy egy csomó nagy fesztiválon, különleges eseményen részt fogunk venni, úgyhogy készüljetek. Amit még akartam mondani, hogy ez a bizonyos dal, ami most érkezik itt a rádió, egy ilyen tegnap kikerült a remixem a DJ Junior videócsatornára, tehát most már clip formájában is nézhető, most viszont le is játszom nektek.

Ez a Rádió 1 esti show, a Disco Chit Radio Show, mindig itt vagyunk veletek 8 és 9 között élőben, és hát ez így van most már 20 éve, mondjuk voltunk különböző időpontokban, most éppen ez az idősáv a miénk, de egy biztos, hogy minden este, hogyha időtet kertek a Rádió 1-re, vagy FM-en, webben keresztül hallgatjátok, ne hagyj isen, applikáción, vagy YouTube-on, vagy TikTok-on, akkor a Disco Chit Radio Show-t tudjátok.

0: Tomfűszőre, utána Turkevér érkezem meg egy fesztiválra játszani. Alig van pihenés, mert szombaton megint csak Balatonfüred, utána a fővárosban tetőtől talpig Fehérben, ugyebár Budapesten fogok szórakoztatni, és vasárnap sincs megállás. Budakalászon a Timborányival lesz egy remek rendezvény, ahol megint csak várok mindenki sok-sok szeretettel, aki szereti azt a fajta muzsikát, amelyet jó magam játszom.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal, amely holnap jelenik meg a YouTube csatornámon, a DJ Junior Hun vagy Hanna, hogy tetszik. Ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg, valamint streamingen és downloadingon is elérhető szerte a világban. Ez az új DJ Junior, le is játszom itt a Diszkosít Rádió Show-on, a Rádió Egyen, a Day by Day.

0: csak igaz, mai slágermegy diszkosít Radio Show Bárány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Az előzőkben elmondtam, hogy mikor és hol lehet megtalálni a héten. Meglehetősen sokat fogok tekerni, több mint 60 órát. Erről már nem is beszélnék, inkább arról, hogyha valakit érdekel ez a Guinness Record kísérlet, akkor látogasson el erre a fesztiválra, csekkolja a social media felületeimet, és még az is lehet, hogy elkap egy élőt a TikTok csatornámon. Szevasztok!
1: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, holnap jön tehát a Day by Day, a DJ Junior videócsatornán a vadonatúj megjelenése. Kövessétek be, még nem tettétek meg. És hát az elmúlt héten ugye sokat beszéltem már erről a hét elején, főleg hétfőn az élő műsorban, amikor én mixeltem. Volt ez a bizonyos Club Speed Classic Vinyl Party, ugye a Daytime Party, ahol egyébként összesen 3 darab olyan dal volt, amelyet nem bakelitről játszottam le, és ez azért, mert nem volt meg olyan verzióban, vagy azért, mert csináltam belőle egy olyan verziót, ami egy kicsit kompaktabb, és beleillett ebbe a bizonyos szedbe. Pont egy ilyen jön a folytatásban, és ezzel búcsúzom itt a Diszkosít Rádiósban a Rádió Egyen, ez Jens és a Loops and Things, DJ Junior MX-ben szól. Szevasztok!
0: Eszem!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Radio Show starts now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt új zenei stílusokat is. Elsőként ma ebben Regál Lili segít, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Alex Kenji és a Bambolé a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Alex Kenjinek egyébként képzeljétek el, van egy csomó álneve, például Yoshi Chandler, Green Sugar vagy éppen Orange Love, tehát ha találkoztok ezekkel a nevekkel, akkor nem árt tudni, hogy ezek bizony Alex Kenji alter egói. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez jön méghozzá David Guettával.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

0: Ettől jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tóth Szendály és Fischer pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Fame

0: Regál Lilit mellettem egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és ha napjaimban valaki szeretne egy nagy slágert, akkor érdemes azt először a TikTokon befutatni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show csütörtök este, Gordon Lokoloko, Tame Impala, Dracula, ezek mind-mind jönnek 10 óra után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén

Rádió Esztégen, Hallemez játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regán Lili,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ-s producer.
1: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

0: Videóban Regál Ilia lemezjátszói mögött a leges, legfrissebb saját zenéd jön, zseni lett a videóklip.
1: És egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili.

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

0: Egy és a Third Is Mine Radio Show. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval, közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Keressétek a mai szetteket a mixek.radio1.hu-n, vagy pedig a mobil applikációnkban, és maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Joer Junior.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindjárt este 11. Hello mindenkinek, innentől Joer Junior a lemezjátszói mögött, minőségi klubzenékkel, újdonságokkal és igazi ritkaságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Hello JJ!
1: Így van, szavaztok, gyönyörű szép estét mindenkinek!
0: Ne is vesztegessük az időt, kezdjük el!
1: Így van, csapatjuk tovább, érkezik Hypaton és az Out of My Head. Mindenkinek jó hallgatózás itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: zajlik minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hál' Istennek nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medusa, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Joer Junior. World is mine.

0: zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed órán át Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, stay a little longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: a Word is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. És hát JJ, jól megdolgoztattunk ma, ebből a mai 24 órából 3-ban te zenéltél nálunk.
1: Nagyon jó éreztem magam, bármikor jönnék, sose legyen rosszabb napunk. 3 óra, Rádió 1, és egy hét múlva innen folytatjuk.
0: Így van, mára pedig nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
2: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
4: Ez

0: Is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Let me feel your love.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Who's next?
1: Who's next? Mondom már is, hogy ki következik. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát például az amerikai superstar DJ Kashmir és a jó kis autózó zene Wild Ride. A mikrofonnál Kismerti. Egyébként néztem, pont itt mellettünk a szomszédos Ausztriában DJ-szettezik mai éjszaka Kashmir. Rádió 1-es DJ-ket is azok ebben az órában. Itt lesz nem sokára Metzger Vicky, az aktuális superstar kedvencek közül pedig Taylor Swiftet húzom majd elő a kalapból. Itt lesz az Opelite is az éjszakai műszakhoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

szerintem. És hát DJ Oti, az ikonikus DJ Oti megint a lemezjátszók mögé áll augusztus 8-án, és napközben Király Tamásnál és Juhász Gergőnél páros belépőket lehet nyerni erre a partira. Vamos!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a Z-generációs német énekesnő Loi és a Get Lucky. Nagyon aktív jelenléte van Loinak a social médiában, azt néztem, úgyhogy nem csoda, hogy hát a negatív kommentekkel is találkozik, ha már tartalmat gyárt, és van is egy ilyen dal, az Am I Enough? Elég vagyok-e? Magyarul picit furán hangzik, ami pont erről szól, a negatív kommentekről, és hát arról, hogyha az embernek erős a belső iránytűje, akkor nem ezek a kommentek határozzák meg a személyiségét. Hozom!
1: A Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, a hajnali koránkelőknek, és hát azoknak is, akik egyszerűen nem tudtak még mindig elaludni. A mikrofonnál Kismerti, és közeledik DJ Oti augusztus 8-ai óbudai bulia, amire Rádió 1-esek, ez nagyon fontos, mert aztán tényleg marha nehéz lesz jegyet szerezni, napközben páros belépőt lehet bezsákolni. Király Tamásnál, este pedig Juhász Gergőnél. Gondoltam, szólok, ez így helyes? Hozom szemfeldalát.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak